0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellette a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfáj. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, térj vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcod haragjától elvesztek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
0: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Mai témánk: milyen örökséget hagysz az utódaidra? Mit adsz át a következő nemzedéknek? Kora reggel a 2 Timóteus első fejezetéből olvastunk. Az 5-től a 8. versig fogom most felolvasni. Eszembe jutott a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loízban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Amiért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Istennel kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelem szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. Ne szígyeld hát a mi Úrunk bizonyságtételét. Ahogy ezeket a verseket hallottam, az jutott az eszembe, hogy milyen sok múlhatott Timóteusz nagymamája és édesanyja hitén, hogy Timóteusz apostollá vált, hogy odaállt Isten szolgálatába a helyére. Ezek az asszonyok átadták a hitüket a következő nemzedéknek. Átadták mindazt, amit tanultak Pál apostoltól és a körülöttük járó testvérektől, átadták a hitüket, átadták a tapasztalataikat, és Timóteusz pedig mindezt megtanulta, befogadta, és az Úr apostolává vált, aki még több embernek adta át mindezt. Ahogy léteznek fizikai törvények, úgy vannak szellemi törvények is. Ahogyan a 2 Mózes 20:5-6-ban is megvan írva, ilyen az egyik. Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ezer nemzedéken át tovább adhatjuk Isten áldását. Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, nem kell a környezetünk hatása, befolyása alatt élnünk, hanem gerjesszük fel magunkban az Istentől kapott hitet. Hittel, bátran tegyünk bizonyságot. Legyünk mi hatással a környezetünkre, erővel, szeretettel mutassuk be a Krisztust. Ez a szellemi törvényszerűség nem csak a test szerinti leszármazottainkra vonatkozik. Timóteusról sem tudjuk azt, hogy vajon születtek-e gyerekei, de szellemi gyermekei sokan voltak. Pál apostol is beleöntötte az életét mások életébe, ahogyan például Timóteuszéba is. Lehet, hogy nem mindegyikünknek vannak gyermekei, de élnek körülöttünk korban vagy hitben fiatalabbak, akiknek átadhatjuk a hitünket. Így ők már jókora előnnyel indulhatnak a Krisztusban való életben. Hisz mi már sok mindent megértettünk, megharcoltunk és átvettünk Istentől ő előttük, amit nekik csak át kell venni tőlünk. Sokkal tovább fognak jutni nálunk. Felelősek vagyunk a következő nemzedékért. Ezért bátorítani szeretnélek benneteket, hogy vállaljátok fel ezt a felelősséget a körülöttetek élő emberekért, a környezetetekben élő fiatalabbakért, akár hitben fiatalabbak, akár fizikailag, testben fiatalabbak. Vállaljátok fel ezt a felelősséget, és éljetek meg ő előttük a Krisztust, és tegyetek bizonyságot a Krisztusról, aki bennetek él, ezzel a hittel, hogy tovább tudjuk ezt adni, amit kaptunk. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy te ilyen hatalmas ígéretekkel áldottál meg bennünket, hogy érvényes ránk az a te törvényszerűséged, miszerint ezer íziglen megáldod azokat, akik téged követnek, szeretnek és megtartják a parancsaidat. Uram, munkálkodj bennünk, hogy valóban ennek a tudatában éljük az életünket, hogy fontos az, hogy hogyan élünk, mit teszünk, mit cselekszünk és mit mondunk. Hogy fontos az, hogy azok, akik körülöttünk élnek, látják az életünket, akikkel beszélünk, akiknek bizonyságot teszünk, hogy hatással vagyunk rájuk, hatással vagyunk rajtunk keresztül az egész társadalomra. És egyszerűen kérlek téged, édesatyám, hogy jöjj és szólj bele az embereknek az életébe, a te népednek az életébe, hogy támadjanak atyák, anyák a gyülekezetekben, az emberek, akik felvállalják ezt a felelősséget. És Uram, én is mondom a többi testvéremmel együtt, hogy Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versenyben.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében.

0: Gyönyörű hárpát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael! Ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
1: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
1: Egy nagyon érdekes és izgalmas témával kezdtünk el foglalkozni pár héttel ezelőtt. Találd meg a saját hangod, ez volt a felhívásod, és azt mondtad, hogy az, hogy valaki meg tudja találni, elsősorban fiatalokra beszélünk, a saját hangját, rá tudjon találni úgymond önmagára, ezt értjük ez alatt, ahhoz négy dologra van igazán szükség. Az első pont a tehetség, tehát, hogy fel kell ismernie, hogy miben tehetséges. A második pont volt a szükség, fel kell ismernie arra is, hogy a környezetének mire van szüksége. Itt mondtad, hogy ne akarjon tengerbiológus lenni az, akinek a közelében nincs tenger. A harmadik pont volt a szenvedély, fontos az is, hogy mi az, amit igazán örömmel tudok csinálni, és ott hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy a negyedik pont a lelki ismeret lesz, és én őszinte leszek, el sem tudom képzelni, hogy mire gondolok, ne nyissa a kocsmát, ha nem akarok kárt okozni. Mire gondolok itt a lelki ismeretre?
2: Dohánycégek a legnagyobb támogatói a dohányzás megelőzési programoknak.
1: Tényleg? Tehát, óriási.
2: Lelkismeret földjén azt értem, hogy mindannyiunkban van egyfajta igény, hogy valami hasznosat is tenni, azon kívül, hogy dolgozok. Ha csak a mókuskerékből áll az életem, és megyek. Volt egy barátom, aki egy németországi autógyárban, az volt a feladata, hogy 4 csavart kellett meghúznia. És azt mondta, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon unalmas volt. És azt mondta, hogy ha valahol a monoton munkát megtanulta, akkor ott a gyárba, hogy 4 csavart húz meg, de egy idő után rájött arra, hogy ő nem 4 csavart húz meg, hanem elkezdte elképzelni, hogy milyen családoknak az autó, ki fogják használni ezt az autót, hova fognak menni vele, meg minden, és egyszerűen értelmet kezdett érezni az ő feladatának. Az auschwitzi koncentrációs táborban több ember is odáig jutott, hogy még abban a körülményben is keresték az élet értelmét, vagy a megélhetés, vagy a túlélésnek a lehetőségét. Kertész Imre is használja a sorstalanságban, hogy legyen nálad mindig egy csöpp kenyér a méltóságod miatt. És most olyan dolgokról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudok legjobban segíteni és szolgálni másokat. Azzal, hogy ápolok, hogy bekötözöm a cicáknak a lábát. A kislányom az ilyen volt, még a háromlábú cicánkat is megtanította fára mászni, és előbb-utóbb megismerte, hogy az a cicát úgy hívjuk, hogy Méfibóset, mert a Bibliában van egy történet egy fiatal hercegről, akit a dajkája lejtett, és egész életére béna maradt, és őt Méfibósetnek hívják, és akkor így lett a cica Méfibóset, de a háromlábú kis cicát megtanította ugyanúgy fára mászni. Vagy azt látjuk, hogy valaki állandóan a gyerekek között él, a gyerekek között kivirul, és arra van szükség, a lelkiismerete szerint is érzi azt, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom. Lehet, hogy elmehetek gazdasági szakembernek, és még jobban is keresek, de hála Istennek, hogy vannak olyan pedagógusok, akik azért lettek pedagógusok, mert a szívük, a szenvedélyük és a lelkiismeretük is azt diktálja, hogy hát nekem tanárnak kell lennem. Vagy mit kér tőlem az élet? Mi az élet feladatom? Ez azt gondolom nem tizenéveseknek a kérdése csupán, hanem minden pályaváltó embernek is, de amikor ilyen életközép krízishez érkezünk 45-50 évesen, akkor nagyon sokszor föltesszük magunknak a kérdést, hogy amit eddig csináltam, az vajon ugyanaz-e, amire további az időmet adom, mert elkezdjük érezni azt, hogy egyre kevesebb időm van. Fiatalokkal szoktam olyat játszani, hogy tervezd meg az életedet, hogy ha utolsó hónapod lenne, utolsó heted lenne, vagy utolsó napod lenne. És egészen más az utolsó hónapnál a beosztása, az utolsó héten, de az utolsó napnál.
1: És amit az utolsó napra írok, úgy kellene élnem minden nap?
2: Van egy film, Leckék az életről az a címe, és ott pont erről beszél, hogy ha tudod azt, hogy hogy akarsz meghalni, akkor tudod azt, hogy hogyan éljél. Csináltam már olyat én is fiatalokkal, hogy előre megírták a saját halotti beszédüket. Mit szeretnének hallani ott?
1: De jó ég, fiataloknak ilyet mondani, nem is gondoltam volna, hogy ez jó dolog? Tehát mit hozol ki ebből? Mit szólnak egyáltalán hozzá, amikor ezt
2: ledöbbennek. Például aha. Csináltam ezt úgyis, hogy tizenéves fiatalokat, azt mondtam, köszöntelek a 80. születésnapon, mindenki a 80. születésnapját ünneplít most körülöttünk, és meséld el, hogy mit értél az életben. És hogyha megvan az, hogy ő mit akar elérni, akkor sok coach azt mondja, hogy visszafelé bontva elkezded írni a fő projektjeidet, a céljaidat, és a céljaidból pedig meg lesznek a napi tevékenységeid.
1: Aha, tehát visszafelé gördítenénk.
2: És hogyha visszafelé gördítenénk, akkor Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, ez nem csak egy sírkövesnek jó reklám, hanem neki az élete ez volt. Hogy nekem a legjobb, hogy örökké az Istennel leszek. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom.
1: Mármint, hogyha meghal, akkor örökké.
2: Akkor, ha meghal, akkor örökké a mennybe kerül, az és Istennel akkor... lesz. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom. Uh-huh. Ő érezte ennek a lelkismerete által azt a szükséget. Vagy azt mondja, hogy a lelkismeretem velem együtt tesz bizonyságot. Abortusz klinika. És mondjuk, hogy olyan orvos vagyok, aki nem hiszek az abortuszban. Akkor nem tudok ott dolgozni. Uh-huh. Vagy minden nap olyan vagyok, mint a koncentrációs táborban, hogy kitaláltak valamit, hogy ott egészen más zajlik. Mert nem tudott a saját lelkismeretével elszámolni, hogy mit cselekedett.
1: És hogyha megkérdeztél valaha fiatalokat arról, hogy visszafelé tudjátok gördíteni, hogy hol látod magad, ha átveszed a nem tudom én milyen díjat, vagy 80 éves vagy, tudtak reálisan válaszolni erre? Vagy ilyenkor az ember elengedheti a fantáziáját?
2: Elengedheti a fantáziáját, nincs meghatározva, hogy mit mondjon, de behozom azt a pillanatot, amiről a Szentírás úgy beszél, hogy éld ifjú az életedet úgy, ahogy akarod, vidámítson meg téged a te szíved, meg örvendezz az életnek, de tudd azt, hogy egy nap majd a Teremtővel elszámolsz. Ma annyira ki akarjuk hagyni ezt az elszámolást, én temettem már 7 éves kisgyereket is, meg 102 évest is. Mind a kettőt nehéz volt. Egyik úgy éreztem, hogy az élete elején van, a 102 éves, még 100 évesen fölhívott, hogy megkérdezte, hogy hogyan kell élni 100 év fölött. Hát mondom, Jani bácsi, ezt én nem tudom. Te fogod tudni majd elmondani nekem, hogy milyen az élet 100 fölött. Annyit mondtam, hogy elkezdjük előről. Azt mondta, jaj ne, az nagyon hosszú. De amikor, amivel kapcsolatban, hogyha érzem, hogy meg kell tennem, amikor már nem azért teszem meg, mert mondják, mert muszáj, hanem ott belül van egy érzésem, hogy ezt nekem meg kell tennem. Amikor Dávid Góliát harcol, akkor senki nem mondja neki, hogy neked kell harcolni Góliát ellen, hanem a korábbi felkészültsége, az Istennel való kapcsolata, és az a szükséghelyzet, ami őt hívta, abba ő beleáll, és először másnak a fegyverzetét veszi föl Saulét, és azt mondja, ebben nem tudok mozogni, fölveszem a paritjámat, amivel meg rendszeresen dolgoztam, amikor jött az oroszlán vagy a medve. És azt mondja itt a lelkismeretnél még, hogy mi lehet az, ha nem vigyázok, az a bukásomat okozhatja. Mi lehet az a pályaválasztásomban, amihez a jellemem jelenleg nem alkalmas? Pénzkezelésben megbízható vagyok, vagy nem? Időbeosztásomban mennyire vagyok megbízható, mennyire nem? Ha kísértésbe esek kis dolgokba, hogy elveszek dolgokat, akkor ne akarjak banki igazgató lenni, mert akkor sokkal nagyobbat fogok sikasztani.
1: Nagyon izgalmas kérdések ezek, és amiket pecegettél, hogy akár képzeljük el magunkat 80 évesen, vagy annál a díjátadónál, ahová elképzelnénk szívesen magunkat. Ez nem csak a fiatalok számára jó üzenet, hanem mindannyiunk számára. Folytassuk innen, nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Mai témánk. Milyen örökséget hagysz az utódaidra? Mit adsz át a következő nemzedéknek? Kora reggel a 2 Timóteus első fejezetéből olvastunk. Az 5-től a 8. versig fogom most felolvasni. Eszembe jutott a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loízban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. amiért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Istennel kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelem szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. Ne szígyeld hát a mi úrunk bizonyságtételét. Ahogy ezeket a verseket hallottam, az jutott az eszembe, hogy milyen sok múlhatott Timóteusz nagymamája és édesanyja hitén, hogy Timóteusz apostollá vált, hogy odaállt Isten szolgálatába a helyére. Ezek az asszonyok átadták a hitüket a következő nemzedéknek. Átadták mindazt, amit tanultak Pál apostoltól és a körülöttük járó testvérektől, átadták a hitüket, átadták a tapasztalataikat, és Timóteusz pedig mindezt megtanulta, befogadta, és az Úr apostolává vált, aki még több embernek adta át mindezt. Ahogy léteznek fizikai törvények, úgy vannak szellemi törvények is. Ahogyan a 2 Mózes 20:5-6-ban is megvan írva, ilyen az egyik. Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ezer nemzedéken át tovább adhatjuk Isten áldását. Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, nem kell a környezetünk hatása, befolyása alatt élnünk, hanem gerjesszük fel magunkban az Istentől kapott hitet. Hittel, bátran tegyünk bizonyságot. Legyünk mi hatással a környezetünkre, erővel, szeretettel mutassuk be a Krisztust. Ez a szellemi törvényszerűség nem csak a test szerinti leszármazottainkra vonatkozik. Timóteuson sem tudjuk azt, hogy vajon születtek-e gyerekei, de szellemi gyermekei sokan voltak. Pál apostol is beleöntötte az életét mások életébe, ahogyan például Timóteuszéba is. Lehet, hogy nem mindegyikünknek vannak gyermekei, de élnek körülöttünk korban vagy hitben fiatalabbak, akiknek átadhatjuk a hitünket. Így ők már jókora előnnyel indulhatnak a Krisztusban való életben. Hisz mi már sok mindent megértettünk, megharcoltunk és átvettünk Istentől ő előttük. Amit nekik csak át kell venni tőlünk, sokkal tovább fognak jutni nálunk. Felelősek vagyunk a következő nemzedékért. Ezért bátorítani szeretnélek benneteket, hogy vállaljátok fel ezt a felelősséget a körülöttetek élő emberekért, a környezetetekben élő fiatalabbakért, akár hitben fiatalabbak, akár fizikailag, testben fiatalabbak. Vállaljátok fel ezt a felelősséget, és éljetek meg ő előttük a Krisztust, és tegyetek bizonyságot a Krisztusról, aki bennetek él, ezzel a hittel, hogy tovább tudjuk ezt adni, amit kaptunk. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy te ilyen hatalmas ígéretekkel áldottál meg bennünket, hogy érvényes ránk az a te törvényszerűséged, miszerint ezer íziglen megáldod azokat, akik téged követnek, szeretnek és megtartják a parancsaidat. Uram, munkálkodj bennünk, hogy valóban ennek a tudatában éljük az életünket, hogy fontos az, hogy hogyan élünk, mit teszünk, mit cselekszünk és mit mondunk. Hogy fontos az, hogy azok, akik körülöttünk élnek, látják az életünket, akikkel beszélünk, akiknek bizonyságot teszünk, hogy hatással vagyunk rájuk, hatással vagyunk rajtunk keresztül az egész társadalomra. És egyszerűen kérlek téged, édesatyám, hogy jöjj és szólj bele az embereknek az életébe, a te népednek az életébe, hogy támadjanak atyák, anyák a gyülekezetekben, emberek, akik felvállalják ezt a felelősséget. És Uram, én is mondom a többi testvéremmel együtt, hogy Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Jézus nevében. Amen.
4: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 82. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Mai témánk. Milyen örökséget hagysz az utódaidra? Mit adsz át a következő nemzedéknek? Kora reggel a 2 Timóteus első fejezetéből olvastunk. Az 5-től a 8. versig fogom most felolvasni. Eszembe jutott a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loízban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Amiért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Istennel kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelem szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. Ne szígyeld hát a mi Úrunk bizonyságtételét. Ahogy ezeket a verseket hallottam, az jutott az eszembe, hogy milyen sok múlhatott Timóteusz nagymamája és édesanyja hitén, hogy Timóteusz apostollá vált, hogy odaállt Isten szolgálatába a helyére. Ezek az asszonyok átadták a hitüket a következő nemzedéknek. Átadták mindazt, amit tanultak Pál apostoltól és a körülöttük járó testvérektől, átadták a hitüket, átadták a tapasztalataikat, és Timóteusz pedig mindezt megtanulta, befogadta, és az Úr apostolává vált, aki még több embernek adta át mindezt. Ahogy léteznek fizikai törvények, úgy vannak szellemi törvények is. Ahogyan a 2 Mózes 20:5-6-ban is megvan írva, ilyen az egyik. Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ezer nemzedéken át tovább adhatjuk Isten áldását. Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, nem kell a környezetünk hatása, befolyása alatt élnünk, hanem gerjesszük fel magunkban az Istentől kapott hitet. Hittel, bátran tegyünk bizonyságot. Legyünk mi hatással a környezetünkre, erővel, szeretettel mutassuk be a Krisztust. Ez a szellemi törvényszerűség nem csak a test szerinti leszármazottainkra vonatkozik. Timóteuson sem tudjuk azt, hogy vajon születtek-e gyerekei, de szellemi gyermekei sokan voltak. Pál apostol is beleöntötte az életét mások életébe, ahogyan például Timóteuszéba is. Lehet, hogy nem mindegyikünknek vannak gyermekei, de élnek körülöttünk korban vagy hitben fiatalabbak, akiknek átadhatjuk a hitünket. Így ők már jókora előnnyel indulhatnak a Krisztusban való életben. Hisz mi már sok mindent megértettünk, megharcoltunk és átvettünk Istentől ő előttük. Amit nekik csak át kell venni tőlünk, sokkal tovább fognak jutni nálunk. Felelősek vagyunk a következő nemzedékért. Ezért bátorítani szeretnélek benneteket, hogy vállaljátok fel ezt a felelősséget a körülöttetek élő emberekért, a környezetetekben élő fiatalabbakért, akár hitben fiatalabbak, akár fizikailag, testben fiatalabbak. Vállaljátok fel ezt a felelősséget, és éljetek meg ő előttük a Krisztust, és tegyetek bizonyságot a Krisztusról, aki bennetek él, ezzel a hittel, hogy tovább tudjuk ezt adni, amit kaptunk. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy te ilyen hatalmas ígéretekkel áldottál meg bennünket, hogy érvényes ránk az a te törvényszerűséged, miszerint ezer íziglen megáldod azokat, akik téged követnek, szeretnek és megtartják a parancsaidat. Uram, munkálkodj bennünk, hogy valóban ennek a tudatában éljük az életünket, hogy fontos az, hogy hogyan élünk, mit teszünk, mit cselekszünk és mit mondunk. Hogy fontos az, hogy azok, akik körülöttünk élnek, látják az életünket, akikkel beszélünk, akiknek bizonyságot teszünk, hogy hatással vagyunk rájuk, hatással vagyunk rajtunk keresztül az egész társadalomra. És egyszerűen kérlek téged, édesatyám, hogy jöjj és szólj bele az embereknek az életébe, a te népednek az életébe, hogy támadjanak atyák, anyák a gyülekezetekben, emberek, akik felvállalják ezt a felelősséget. És Uram, én is mondom a többi testvéremmel együtt, hogy Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 83. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok, Tirusz lakosaival együtt. Az asszír is szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
4: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: követjük el, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt. Olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.
1: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.
1: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, Ura! Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másod. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik te benne.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
4: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Szansz.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnénk egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, okay. Jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret. És hittel kimondok dolgokat. És beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog. És eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából, ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited? Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki, ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja, a Krisztusban megváltott embert, nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel. Áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületi, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya? Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyereknek, gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. Tehát általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerek korba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nem, nincs rá lehetőség már a nevelése. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb? Amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. Olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyerekük. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an volt. Ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, 100 közel.

atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt, akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja. Meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni, vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni.

0: Az enyém mindig csukott volt, a budlibicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a kilenc szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életébe megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjába. Útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre, én is járok, házi csoportokba hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenbe tud szabadon dönteni. mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy. hatalmas nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele?
1: Nem, mi a fenyőfá?
0: Nem járt erre fenyőfa. És akkor és kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, rítunk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk, láttuk, láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19.1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generáció szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned, de ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy veszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29:15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29:17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélbe is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menje, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében.
1: Amen.
2: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

ami a miénk, és hálásak vagyunk, Uram, ezért a kegyelemért, hogy ez a kegyelem elvihet bennünket Jeruzsálemből, Júdeába, Szamáriába, a föld végső határáig. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megtalált, Uram, és szeretnénk az életünket, a szívünket odaadni erre a kegyelemre. Együtt akarunk élni a kegyelemmel, azzal a kegyelemmel, amit nekünk adtál, amit a mellettünk lévőnek adtál, amit ennek a gyülekezetnek adtál, és amit ennek az országnak adsz, Uram. Ez a kegyelem, ez ad nekünk jövőt. Ez a kegyelem tölti be a szívünket, Uram, ragaszkodunk hozzád. És köszönjük neked, hogy veled vagyunk, és te velünk vagy. És köszönjük neked, Uram, hogy ez a kegyelem annyira jó, és annyira megerősítő a mi számunkra. Megragadjuk most ezt, és akarunk eszedni.

Köszönjük neked, hogy te foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy átölelsz, hogy elviszed a bánatot, elviszed a könnyet, és amikor a te jelenlétedben vagyunk, akkor minden bajunk elmúlik. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, és a te gyógyító erőd ott van a te jelenlétedben, és most itt van a te jelenléted, és imádkozom, hogyha valaki

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnénk egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Azt sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, okay. Jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik? Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem. Két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a apán Tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Dárkó is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól. Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületi, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni, égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét. És ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerek korba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban. Hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet. Hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt, akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy tud, nagyobban tud, jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valami dologra, valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekemokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk, felelősségünk az, hogy fölismerjük, és segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e vágysz

hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a kilenc szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől, a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevés, ha nincsen meg bennem erre a készség.

0: Ég. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, vagy később visszatudja vonni Istennek az útjába. Útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is. Járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjebben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenbe tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség, felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a személy, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye, Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfá? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás. Higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet. Mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22.23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó, a fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot, kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19.17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22.15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy veszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb, a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte, legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet. A házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg Jézus Krisztus. Menje édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Egy nagyon érdekes és izgalmas témával kezdtünk el foglalkozni pár héttel ezelőtt. Találd meg a saját hangod, ez volt a felhívásod, és azt mondtad, hogy az, hogy valaki meg tudja találni, elsősorban fiatalokra beszélünk, a saját hangját rá tudjon találni úgymond önmagára, ezt értjük ez alatt, ahhoz négy dologra van igazán szükség. Az első pont a tehetség, tehát hogy fel kell ismernie, hogy miben tehetséges. A második pont volt a szükség, fel kell ismernie arra is, hogy a környezetének mire van szüksége. Itt mondtad, hogy ne akarjon tengerbiológus lenni az, akinek a közelében nincs tenger. A harmadik pont volt a szenvedély, fontos az is, hogy mi az, amit igazán örömmel tudok csinálni, és ott hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy a negyedik pont a lelki ismeret lesz, és én őszinte leszek, ezt sem tudom képzelni, hogy mire gondolok, ne nyissa a kocsmát, ha nem akarok kárt okozni. Mire gondolok itt a lelkiismeret?
2: Dohány cégek a legnagyobb támogatói a dohányzás megelőzési programoknak.
1: Tényleg?
2: Lelkiismeret földjén azt értem, hogy mindannyiunkban van egyfajta igény, hogy valami hasznosat is tenni azon kívül, hogy dolgozok. Ha csak a mókuskerékből áll az életem, és megyek. Volt egy barátom, aki egy németországi autógyárban, az volt a feladata, hogy 4 csavart kellett meghúznia. És azt mondta, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon unalmas volt. És azt mondta, hogy ha valahol a monoton munkát megtanulta, akkor ott a gyárba, hogy 4 csavart húz meg, de egy idő után rájött arra, hogy ő nem 4 csavart húz meg, hanem elkezdte elképzelni, hogy milyen családoknak az autó, ki fogják használni ezt az autót, hova fognak menni vele, meg minden, és egyszerűen értelmet kezdett érezni az ő feladatának. Az auschwitzi koncentrációs táborban több ember is odáig jutott, hogy még abban a körülményben is keresték az élet értelmét, vagy a megélhetés, vagy a túlélésnek a lehetőségét. Kertész Imre is használja a sorstalanságban, hogy legyen nálad mindig egy csöpp kenyér a méltóságod miatt. És most olyan dolgokról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudok legjobban segíteni és szolgálni másokat. Azzal, hogy ápolok, hogy bekötözöm a cicáknak a lábát. A kislányom az ilyen volt, még a háromlábú cicánkat is megtanította fára mászni, és előbb-utóbb megismerte, hogy az a cicát úgy hívjuk, hogy Méfibóset, mert a Bibliában van egy történet egy fiatal hercegről, akit a dajkája lejtett, és egész életére béna maradt, és őt Méfibósetnek hívják, és akkor így lett a cica Méfibóset, de a háromlábú kis cicát megtanította ugyanúgy fára mászni. Vagy azt látjuk, hogy valaki állandóan a gyerekek között él, a gyerekek között kivirul. És arra van szükség, a lelkiismerete szerint is érzi azt, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom. Lehet, hogy elmehetek gazdasági szakembernek, és még jobban is keresek, de hála Istennek, hogy vannak olyan pedagógusok, akik azért lettek pedagógusok, mert a szívük, a szenvedélyük és a lelkiismeretük is azt diktálja, hogy hát nekem tanárnak kell lennem. Vagy mit kér tőlem az élet? Mi az élet feladatom? Ez azt gondolom nem tizenéveseknek a kérdése csupán, hanem minden pályaválasztó embernek is, de amikor ilyen életközép krízishez érkezünk 45-50 évesen, akkor nagyon sokszor föltesszük magunknak a kérdést, hogy amit eddig csináltam, az vajon ugyanaz-e, amire további az időmet adom, mert elkezdjük érezni azt, hogy egyre kevesebb időm van. Fiatalokkal szoktam olyat játszani, hogy tervezd meg az életedet, hogyha utolsó hónapod lenne, utolsó heted lenne, vagy utolsó napod lenne. És egészen más az utolsó hónapnál a beosztása, az utolsó héten, de az utolsó napnál.
1: És amit az utolsó napra írok, úgy kellene élnem minden nap?
2: Van egy film, Leckék az életről az a címe, és ott pont erről beszél, hogy ha tudod azt, hogy akarsz meghalni, akkor tudod azt, hogy hogyan éljél. Csináltam már olyat én is fiatalokkal, hogy előre megírták a saját halotti beszédüket. Mit szeretnének hallani ott?
1: De jó ég, fiataloknak ilyet mondani, nem is gondoltam volna, hogy ez jó dolog. Tehát mit hozol ki ebből? Mit szólnak egyáltalán hozzá, amikor ezt
2: ledöbbennek. Például csináltam ezt úgy is, hogy tizenéves fiatalokat, azt mondtam, köszöntelek a 80. születésnapon, mindenki a 80. születésnapját ünnepli itt most körülöttünk, és meséld el, hogy mit értél el az életben. És hogyha megvan az, hogy ő mit akar elérni, akkor sok coach azt mondja, hogy visszafelé bontva elkezded írni a fő projektjeidet, a céljaidat, és a céljaidból pedig meg lesznek a napi tevékenységeid.
1: Aha, tehát visszafelé gördítem.
2: És hogyha visszafelé gördítenénk, akkor Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, ez nem csak egy sírkövesnek jó reklám, hanem neki az élete ez volt. Hogy nekem a legjobb, hogy örökké az Istennel leszek. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom.
1: Mármint, hogyha meghal, akkor örökké.
2: Akkor, ha meghal, akkor örökké a mennybe kerül, az Istennel akkor... lesz. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom. Uh-huh. Ő érezte ennek a lelkismerete által azt a szükséget. Vagy azt mondja, hogy a lelkismeretem velem együtt tesz bizonságot. Abortusz klinika. És mondjuk, olyan orvos vagyok, aki nem hiszek az abortuszban. Akkor nem tudok ott dolgozni. Uh-huh. Vagy minden nap olyan vagyok, mint a koncentrációs táborban, hogy kitaláltak valamit, hogy ott egészen más zajlik. Mert nem tudott a saját lelkismeretével elszámolni, hogy mit cselekedett.
1: És hogyha megkérdeztél valaha a fiatalokat arról, hogy visszafelé tudjátok gördíteni, hogy hol látod magad, ha átveszed a nem tudom én milyen díjat, vagy 80 éves vagy, tudtak reálisan válaszolni erre? Vagy ilyenkor az ember elengedheti a fantáziáját?
2: Elengedheti a fantáziáját, nincs meghatározva, hogy mit mondjon, de behozom azt a pillanatot, amiről a Szentírás úgy beszél, hogy éld ifjú az életedet úgy, ahogy akarod, vidámítson meg téged a te szíved, meg örvendezz az életnek, de tudd azt, hogy egy nap majd a Teremtővel elszámolsz. Ma annyira ki akarjuk hagyni ezt az elszámolást, én temettem már 7 éves kisgyereket is, meg 102 évest is. Mind a kettőt nehéz volt. Egyik úgy éreztem, hogy az élete elején van, a 102 éves, még 100 évesen fölhívott, hogy megkérdezte, hogy hogyan kell élni 100 év fölött. Hát mondom, Jani bácsi, ezt én nem tudom, te fogod tudni majd elmondani nekem, hogy milyen az élet 100 fölött. Annyit mondtam, hogy elkezdjük előről. Azt mondta, jaj ne, az nagyon hosszú. De amikor, amivel kapcsolatban, hogyha érzem, hogy meg kell tennem, amikor már nem azért teszem meg, mert mondják, mert muszáj, hanem ott belül van egy érzésem, hogy ezt nekem meg kell tennem. Amikor Dávid Góliát harcol, akkor senki nem mondja neki, hogy neked kell harcolni Góliát ellen, hanem a korábbi felkészültsége, az Istennel való kapcsolata, és az a szükséghelyzet, ami őt hívta, abban ő beleáll, és először másnak a fegyverzetét veszi föl, Saulét, és azt mondja, ebben nem tudok mozogni, fölveszem a paritjámat, amivel meg rendszeresen dolgoztam, amikor jött az oroszlán vagy a medve. És azt mondja itt a lelkismeretnél még, hogy mi lehet az, ha nem vigyázok, az a bukásomat okozhatja. Mi lehet az a pályaválasztásomban, amihez a jellemem jelenleg nem alkalmas? Pénzkezelésben megbízható vagyok, vagy nem? Időbeosztásomban mennyire vagyok megbízható, mennyire nem? Ha kísértésbe esek kis dolgokba, hogy elveszek dolgokat, akkor ne akarjak banki igazgató lenni, mert akkor sokkal nagyobbat fogok sikasztani.
1: Nagyon izgalmas kérdések ezek, és amiket tetszegettél, hogy akár képzeljük el magunkat 80 évesen, vagy annál a díjátadónál, ahová elképzelnék szívesen magunkat. Ez nem csak a fiatalok számára jó üzenet, hanem mindannyiunk számára. Folytassuk innen, nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem! Ez az, ami kell nekem! Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem!

0: Of heresies, we've had every emphasis the wrong way.
1: Az eretnekségek történetében mindenféle rosszul elhelyezett hangsúlyra van példa.
0: We've had Father only.
1: Volt egy csak az Atya.
0: And we've had Jesus only.
1: Volt egy olyan, hogy csak Jézus.
0: And we've had Spirit only.
1: És volt egy olyan, hogy csak a Szent Szellem.
0: It's almost impossible for our natural mind to comprehend the Trinity.
1: A természetes elménknek majdnem lehetetlen felfogni a Szent Háromságot.
0: But when it starts to go off balance in not honoring equally the three persons of the Godhead, then we're already slipping away from the truth.
1: De amikor kibillenünk az egyensúlyból és a Szent Háromság mindhárom személyét nem egyformán tiszteljük, akkor mindig eltántorodunk.
0: The only one who can keep us on track, the only teacher is the person, the Holy Spirit himself.
1: A Szent Szellem személye az egyetlen, aki a megfelelő vágányon tud minket tartani.
0: And there's no analogy, no picture that probably describes it.
1: Nincs olyan hasonlat, ami megfelelően írná le, hogy milyen a Szent Háromság.
0: Whenever I teach this stuff, I use this because it's the best available, but it has its limitations.
1: És amikor én erről tanítok, akkor mindig egy bizonyos példát használok, de ennek is megvannak a maga korlátai, tehát ez sem egy tökéletes hasonlat.
0: Now, if we think of the chemical H2O, that's two molecules of hydrogen, one molecule of oxygen.
1: Mint vegyületről beszélünk, ugye két molekula hidrogén és egy molekula oxigén.
0: It's not water, it's just one of the three.
1: Az nem víz, hanem ez csak a víz.
0: But it can exist in the form of ice if it's below zero.
1: De létezhet jég formájában, ami 0 Celsius fok alatt van.
0: So what I'm showing is that physically it can change.
1: Tehát ezt akarom megmutatni nektek, hogy fizikailag változhat a H2O.
0: Under zero, it can be a solid lump of ice.
1: Tehát nulla fok alatt
0: egy jéggarab. Between 0 and 100 Celsius, it's a liquid water.
1: 100 fok alatt pedig folyik, hogy víz.
0: When we go above 100 Celsius, then it becomes a vapor.
1: És amikor több mint 100 Celsius fok van, akkor pedig gőz lesz belőle.
0: Yet chemically, it remains the same, H2O.
1: A vegyület marad, H2O mindegyik.
0: But physically, it changes.
1: De fizikai állapotában megváltozik.
0: And ice is not physically the same as water.
1: A jég fizikailag nem ugyanaz, mint a víz.
0: That's pretty obvious.
1: Ez elég nyilvánvaló.
0: And steam or vapor is not physically the same as water or ice.
1: Nem ugyanaz, mint a víz vagy a jég.
0: And it's wrong to call one by the wrong name in the physical.
1: És a fizikai szempontból helytelen lenne egyiket a másiknak nevezni.
0: And yet they all are equally and chemically they all function the same way when it comes to chemical nature, which is to be two molecules of hydrogen joined to one molecule.
1: Vegyi természetükről van szó, mindegyik H2O. Két molekula hidrogén, egy molekula oxigén.
0: Now it's the best that I can do to explain the mystery.
1: Ez a titkot, ez a legjobb mód, ahogy
0: one of the great passages of scripture.
1: Az egyik legszerű bibliai rész erre.
0: Is probably John chapter 14.
1: Valószínűleg a János 14.
0: Verses 16 to 23. I'm not going to read it.
1: 16-tól 23-ig.
0: But one of the great things about John's gospel is his understanding and deep revelation of the Godhead.
1: János evangéliumában az egyik nagyszerű dolog, hogy Jánosnak nagyon jó kijelentése volt, és nagyon jól értette az Istenségnek a lényegét.
0: And in his new gospel, which only came out in the 90s, when he was getting the church ready to take over Europe.
1: Jött ki, ugye, és az volt a szerepe, hogy az egyházat felkészítse Európa elfoglalására.
0: The most important thing was that they got a proper revelation of the triune Godhead.
1: Hogy a keresztényeknek megfelelő kijelentésük legyen a három személyű egy Istenről.
0: And John alone spends all that time recording what took place in the upper room.
1: Szán rá nagyon sok időt, hogy leírja, hogy mi történt a felházban.
0: Five chapters out of 21 chapters are devoted to the discourse of Jesus in the upper room.
1: 21 fejezetből 5 fejezetben írja le, hogy Jézus miket mondott a felházban.
0: And they're very long chapters.
1: Ezek nagyon hosszú fejezetek ráadásul.
0: And in those five chapters he speaks
1: of,
0: it's interesting to see what he primarily speaks about.
1: Érdekes látni, hogy mik az elsődleges legfőbb témái Jánosnak.
0: It seems that these were the things particularly he wanted to be at the top of their mind when he went to the cross in 4 days' time.
1: aztnak úgy tűnik, hogy János úgy érzi, hogy ezek voltak a legfőbb dolgok, amiket Jézus megadott világban, hogy még nappal a kereszt előtt.
0: And you were allowed one last evening with your loved ones, you would concentrate on the most important things.
1: Tudnád, hogy Jézus miatt meg kell halnod, és egy estéd lenne még a szeretteiddel, akkor biztos, hogy a legfontosabb dolgokról beszélnél velük.
0: Amen? You would agree with that? You wouldn't say, now remember to water the plants.
1: Ne felejtsetek el meglocsolni a virágokat.
0: Oh, by the way, I forgot to buy some cat's food. Will you need to go buy some?
1: Elfelejtettem macska kaját venni, úgyhogy vegyetek majd, jó?
0: You wouldn't waste your time on these things. You'd speak on the things that you really want them to remember.
1: Nem pazarolnád az időt ilyen dolgokra, hanem csak olyan dolgokról beszél, amikről akarnád, hogy emlékezzenek a családtagjaid rá.
0: And it's an interesting study to see what is emphasized in that
1: látni,
0: passage of scripture.
1: Hogy ezek a részek milyen témákat hangsúlyoznak itt Jánosnál.
0: It's also interesting to note the things that are not even mentioned at all.
1: És azt is érdekes megfigyelni, hogy milyen témákról nem esik egyáltalán szó.
0: And if you let this message sink in, it will change many of your priorities.
1: És hogyha engeded, hogy Isten ezt az üzenetet megértesse veled, akkor a fontossági sorrended nagyon meg fog változni az életben.
0: Because most church arguments and fights are about the trivialities and not about the heart and essence of the thing.
1: Mert a legtöbb egyházi vita a mellékes dolgokról van, és nem a dolgok lényegéről és a központi kérdésekről.
0: Now, I mean, I could take a week's study just on those chapters alone, easily.
1: Egy hétig könnyedén tudnám tanulmányozni csupán ezt az öt fejezetet.
0: And you need to study them.
1: És tanulmányoznotok kell ezeket.
0: In those five chapters, he talks about the Holy Spirit more than 100 times.
1: Több mint százszor olvashatjuk a Szent Szellem nevét.
0: He speaks about the Father
1: János,
0: and the Spirit being the revealer of the Father more than 60 times.
1: Több mint 60-szor mondja János, hogy a Szent Szellem jelenti ki nekünk az Atyát.
0: 60 times.
1: Tehát 60-szor.
0: Because it's that important.
1: Mert ez ennyire fontos dolog.
0: And he makes it very clear.
1: És nagyon világossá teszi János.
0: They're never going to understand anything that he's taught them except by the Holy Spirit.
1: Hogy semmit nem fognak a keresztények megérteni, amit tanítanak nekik, csak a Szent Szellem segítségével.
0: Now, in those days, people had an incredible memory ability.
1: Az embereknek fantasztikus volt a memóriájuk.
0: All of teaching in those days was oral.
1: Akkoriban mindig csak szóban hangzottak el a tanítások.
0: If you went to a university, you were never given one page of notes the whole time you were there.
1: Egyetemre, akkor abban a korban egyetlen oldalnyi jegyzetet sem adtak neki.
0: And you didn't write one note.
1: És nem is írtak az emberek jegyzetet maguknak.
0: Because that was not the way that communication was carried out in those days.
1: Akkoriban nem így kommunikáltak az emberek.
0: You listened to your teacher.
1: Hanem hallgatták a tanítót.
0: At a certain point you were allowed to dialogue in order to get clarity about what had been said.
1: Arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, tehát hogy beszélgessenek a tanárral, hogy jobban megértsék, miről van szó.
0: And then you were expected to remember everything.
1: És utána elvárták az emberektől, hogy emlékezzenek mindenre.
0: Now that's why we've got such good records, because people had such amazing memories.
1: Ezért vannak ilyen jó feljegyzések a kezünkben, mert annyira jó volt a memóriája az embereknek.
0: But Jesus said that the Spirit will come and he will show you everything that I've taught you.
1: Mindent megmutat nektek, amit tanítottam nektek.
0: It's one thing to get the Spirit, to get the words of God into your mind.
1: Az egy dolog, hogy engedjük, hogy a Szent Szellem Istennek a szavait elültesse az elménkbe.
0: It's another thing to get spiritual revelation of them.
1: Dolog az, hogy szellemi kijelentést kapjunk ezekről az üzenetekről.
0: And that's That's a tremendously important faculty for God to develop in each one of us in this moon.
1: Nagyon fontos, hogy mindannyiunk elméjében Isten ezt a képességet ki tudja fejleszteni.
0: You see, you can stick a text on the wall, but it's got to become a flaming truth in your heart.
1: Tudjátok, kiragasztatok egy szöveget a falra, de annak lángoló igazsága kell válni a szívetekben.
0: I'm not saying anything concerning other people, but when I got saved.
1: Nem beszélek másokról, de amikor én megtértem.
0: And I was saved out of a scientific atheistic background.
1: És egy tudományos ateista háttérből tértem meg.
0: And I went to India as a missionary quite shortly after I was converted, 3 or 4 years later.
1: Elég röviddel a megtérésem után, 3-4 évvel utána elmentem missionáriusnak Indiába.
0: I was a new Christian.
1: Fiatal keresztény voltam még.
0: I was a new Christian. But I didn't go to teach or read the Bible. I went in my technical capacity.
1: De nem azért mentem, hogy a Bibliát tanítsam, hanem mint dolgozó mentem oda, tehát a szakértelmemmel mentem oda.
0: My area of expertise was high quality color printing. That was my expertise.
1: Én a magas színvonalú színes nyomtatásnak voltam a szakértője.
0: So I went to on a 3.5 year assignment to set up a high quality color Christian printing press.
1: Tehát azért mentem oda, hogy 3.5 év alatt létrehozzak egy jó minőségű keresztény színes nyomtató nyomdát, színes nyomdát.
0: I began to lecture part-time in the Government Institute of Printing Technology.
1: És közben pedig az egyik állami intézményben tanítottam a nyomtatási technológiát.
0: When I was in Bombay all those years ago, I was known in Bombay as the guru of printing.
1: Bombayban, ama sok évvel ezelőtt engem a nyomtatás gurujaként
0: számítottak. I was an expert that they consulted me for all kinds of the government did and large printing presses sought my
1: advice over technical problems. Kereste a kormány és mindenféle nyomtatással foglalkozó szervezet.
0: But all I could do was to talk about Jesus.
1: De én csak Jézusról tudtam beszélni.
0: And I was reading the Bible to learn to make up for all the years I'd wasted.
1: És csak olvastam a Bibliát, hogy bepótoljam mindazokat az éveket, amiket elvesztegettem.
0: Then I began to teach.
1: Aztán tanítani kezdtem.
0: And people began to enjoy my teaching.
1: Az emberek elkezdték élvezni a tanításomat.
0: And then I was asked, well, which Bible college did you go to?
1: Aztán megkérdezték, hogy melyik bibliai iskolából jöttem ki.
0: I said I haven't been to a Bible college.
1: Azt mondtam, hogy nem is jártam bibliai iskolában.
0: And I could see my reputation went down immediately.
1: És hát láttam, hogy azonnal a jó hírem megcsorbult ettől.
0: And then they said to me, well, which missionary society sent you?
1: Megkérdezték, melyik missziós szervezet küldött téged?
0: And I had to say, well, I've not been sent by any mission society. I was turned down by 3 for health reasons.
1: Hogy nem küldött engem egyik missziós szervezet se, 3-tól elküldtek egészségügyi okokból.
0: And I went down even further.
1: És még tovább mentem, megkerestem más
0: szervezeteket. So I decided I was going to get myself respectable.
1: Úgyhogy eldöntöttem, hogy tiszteletre méltó képet fogok magamról kialakítani.
0: And I said, when I get back, when I finish this 3.5 year assignment,
1: amikor befejezem ezt a 3.5 éves munkámat itt Indiában,
0: I will go back to England.
1: Akkor visszamegyek Angliába.
0: Enroll in a good theological seminary.
1: Elmegyek egy jó teológiai főiskolára.
0: And get myself properly qualified.
1: És a megfelelő képesítést megszerzem.
0: And I still remember this tremendous day in my life.
1: Kifejezetten emlékszem a napomban arra a fantasztikus napra. Az életemben arra
0: I was actually
1: napra,
0: in Calcutta, India.
1: Amikor Kalkuttában voltam Indiában.
0: And I was in the very room that William Carey used as his bedroom. It was in the same room.
1: És abban a szobában voltam, amit William Carey használt mint hálószobát.
0: And I felt awed to be in the same room that this man used all those years.
1: És úgy éreztem, hogy hú, hát ebben a szobában lehetek, amit ez a másik ember használt előttem oly sok éven át.
0: I was preaching at a large student conference in the Carey Baptist Church.
1: És nagy diák konferencián prédikáltam a Carey féle gyülekezetben, baptista gyülekezetben.
0: I was getting ready for the evening meeting and I was trying to get some life out of a passage of scripture that I knew I was to speak on.
1: És próbáltam némi életet meríteni abból a bibliai szakaszból, amiről prédikálnom kellett este.
0: And I thought, if only I'd been to a theological seminary, I'd know exactly what to say about this.
1: Hogyha jártam volna teológiára, akkor pontosan tudnám, hogy mit kell mondani erről a szakaszról.
0: And the Lord came and spoke to me.
1: És aztán odajött hozzám az Úr és szólt.
0: It was like he sat on the bed beside me.
1: Olyan volt, mint hogyha leült volna mellém az ágyra.
0: It's a very precious moment in my 60 years of my 50 years of walking with God.
1: Ez egy nagyon drága emlék, még mindig, miután 50 éve járok már az Úrral ennek
0: ellenére.
1: És átölelt az Úr.
0: And he said, Alan, you're not going to any Bible seminary.
1: És azt mondta, Alan, nem fogsz menni semmilyen szemináriumba, bibliai
0: iskolába. He said, I'm going to be your tutor.
1: Azt mondja, én leszek a te tanítód.
0: He said, if you want to learn anything, let me teach you.
1: Hadd tanítsalak én.
0: He said, I don't want you to go to a theological
1: seminary. Azt mondta, nem akarom, hogy elmenj teológiai főiskolára.
0: Then I'll never forget this.
1: És ezt soha nem fogom elfelejteni.
0: He said, I want you to feed my sheep, not my giraffes.
1: Azt akarom, hogy a bárányomat etesd, és ne a zsiráfjaimat.
0: I've never forgotten that.
1: Soha nem felejtettem el ezt.
0: And he said, I'll be your tutor.
1: Azt mondta, én leszek a tanítód.
0: Now we had a fantastic library, a theological library.
1: Volt egy fantasztikus teológiai könyvtár ebben az iskolában.
0: Which was part of the printing press there.
1: Illetve hát ez ott a nyomdának volt a része ez a könyvtár.
0: It had become the tradition that when any missionary died in India, their whole library was given as a donation to this theological library.
1: Valahányszor egy misszionárius meghalt Indiában, az egész könyvtárát oda adományozták ennek a könyvtárnak.
0: All the books by E. Stanley Jones, an example of the books that were in his
1: Jones-nak
0: library.
1: Minden könyve például ott
0: his personal
1: volt,
0: notes and everything.
1: Ebben a könyvtárban minden személyes jegyzetével együtt, meg ilyenek.
0: So the Spirit sent me on assignment. He said, go and study so and so.
1: Tehát a Szent Szellem mindig kiadta, hogy mit tanuljak, hogy kinek az írásait olvassam el, mit olvassak
0: el. It was a literal, practical tutorial.
1: Ez egy szó szerinti gyakorlati tanmenet volt, amit a Szent Szellem
0: írt nekem continued all these 50 years.
1: És ez 50 év óta így zajlik.
0: The Holy Spirit still wakes me up.
1: A Szent Szellem még mindig felébreszt.
0: Sometimes about 3 o'clock in the morning.
1: Néha hajnal 3-kor.
0: When everything's quiet, he says, now go into your study and
1: amikor
0: study this study. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum.
1: És akkor azt mondja, hogy menj a dolgozószobádba és tanulmányozd ezt a témát.
0: And he'll explain to me what it means.
1: És elmagyarázza nekem, hogy mit jelent ez, amit
0: now,
1: olvasok.
0: That's the way, the only way the Bible becomes life to you.
1: Ez az egyetlen mód arra, hogy a Biblia elevenni váljon a számotokra.
0: He's the great teacher of the word.
1: A Szent Szellem, Isten szavának a nagy tanítója.
0: And Jesus said, when the Spirit comes,
1: és azt mondta Jézus, hogy amikor eljön a Szent Szellem,
0: he's gonna reveal all these things to you.
1: Akkor mindezeket a dolgokat kijelenti nektek.
0: Amen.
1: Amen.
0: I'm gonna move on.
1: Tovább lépek.
0: And as I've already said,
1: s
0: the great
1: mondtam,
0: thing that he wants to teach about is the Father.
1: A legnagyobb téma, amiről a Szent Szellem tanítani akar, az Atya.
0: And it comes more than 60 times in that passage of scripture.
1: És ebben a bibliai részben több mint
0: 60 szor van elhangzva.
1: Tehát szeretném, hogyha a jegyzet 8. oldalára térnétek.
0: Jesus makes this promise.
1: Jézus ezt az ígéretet tette.
0: With a very interesting statement in John 16 verse 23.
1: A János 16:23-ban.
0: John 16 verse 23.
1: János 16:23 van azt mondta.
0: He says,
1: Jézus.
0: And come to verse 25.
1: Vers.
0: And he's spoken many times already about the Father.
1: És már korábban is sokat beszélt ez előtt is az Atyáról.
0: Then in verse 25.
1: És a 25. versben azt mondja.
0: He tells us, now let's go Jézus. To verse 23.
1: Akkor mégis csak a 23. vers.
0: In that day.
1: Azon a napon.
0: The day the Spirit reveals the Father.
1: Azon a napon, amikor a Szent Szellem kijelenti nektek az Atyát.
0: Most assuredly I say to you.
1: Bizony, bizony mondom nektek.
0: Whatever you ask the Father in my name, he will give it to you.
1: Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
0: Now, one of the great results of Jesus knowing the Father so well was this.
1: Ez volt az egyik nagy eredménye annak, hogy Jézus olyan jól ismerte az Atyát.
0: And a great part of his obedience was this.
1: És az engedelmességének is nagy része.
0: He always prayed according to the will of the Father.
1: Hogy mindig az Atya akarata szerint imádkozott.
0: And as a result,
1: ennek eredményeképpen,
0: every prayer he prayed was answered.
1: Minden imájára választ kapott.
0: A great example was at the tomb of Lazarus.
1: Ennek egyik nagy példája Lázár sírjánál volt.
0: Which you read about in John chapter 11.
1: Amiről a János 11-ben olvashatunk.
0: As he stood at the tomb.
1: Amikor ott állt Jézus a sírnál.
0: He says with a very loud voice, making sure everybody could hear him.
1: Hogy biztosan mindenki jól hallja.
0: He says, Father.
1: Azt mondta, Atyám.
0: I thank you that you always hear me.
1: Köszönöm, hogy mindig meghallgatsz engem.
0: And he wanted the people watching to know something.
1: És azt akarta, hogy akik nézik, tudjanak valamit.
0: He came to that tomb.
1: Oda ment a sírhoz
0: with
1: Jézus,
0: the dead rotting corpse of Lazarus in it.
1: Amelyben ott volt Lázárnak a rothadó hullája.
0: As someone who had already heard from his father.
1: Jézus már hallotta, hogy az Atya mit mond neki.
0: Something like this.
1: Valami ilyesmit mondott Jézus.
0: Father, is it your will that this man should be raised from the dead?
1: Atyám, a te akaratod lesz, hogy ez az ember feltámadjon a halálból.
0: And the father said, yes, but son, wait for 4 days to make sure the body is stinking rotten before you do it.
1: És azt mondta az Atya, hogy igen, ezt akarom, de feltétlenül várjál 4 napot, mire már rothadó bűzös hullal
0: lesz belőle, és akkor menj oda.
1: És akkor a 4. napon oda megy Jézus a sírhoz.
0: And just speak your prayer into manifestation.
1: Ötve az Atya mondja, hogy menj oda a sírhoz, és akkor az imádat mondja, hogy megnyilvánuljon a dolog. Tehát Jézus mindig így imádkozott.
0: And that's how he always raised the sick or the dead.
1: És mindig így gyógyította meg a betegeket, és így támasztotta fel a halottakat.
0: So you never find Jesus anywhere praying for people to be healed.
1: Soha nem olvassuk azt, hogy Jézus imádkozott volna az emberek gyógyulásáért.
0: He just told them to be healed.
1: Csak mondta nekik, hogy gyógyuljanak meg.
0: Because he'd already prayed.
1: Mert már imádkozott előtte.
0: And already had the answer and the faith.
1: Már megkapta a választ az imájára és a hitet a dologhoz.
0: So as a result,
1: ennek eredményeképpen,
0: everyone he spoke to was healed. No one ever went away unhealed by Jesus.
1: Soha nem ment el Jézustól senki, úgyhogy nem gyógyult volna meg.
0: Now I'm longing to get there. I haven't got there yet.
1: Én is vágyom arra, hogy ilyen legyek. Még nem tartok itt.
0: But I'm learning more and more to live like Jesus and to behave like Jesus.
1: Hogy úgy éljek, ahogy Jézus, és úgy viselkedjek, ahogy Jézus.
0: And here he's telling his disciples, if you will know the Father the way I know the Father.
1: Hogyha úgy ismeritek majd az Atyát, ahogy én ismerem.
0: And pray the way that I pray.
1: És úgy imádkoztok, ahogy én imádkozom.
0: Whatever you ask the Father in my name, he will do it.
1: Bármit kértek az Atyától az én nevemben, meg fogja tenni nektek.
0: And so you see, so Lazarus too, he said, Father, I thank you, you've already heard.
1: Tehát Lázár sírján azt mondta, hogy Atyám, köszönöm, hogy te mindig meghallgat, te már meghallgattál engem.
0: And then he said, Lazarus, come forth.
1: Lázár, jöjj ki.
0: And this rotting corpse came alive out of the tomb.
1: És akkor az, aki rothadó hulla volt, elevenen kijött a sírból.
0: Every prayer of Jesus was
1: Jézus
0: answered.
1: Minden imájára választ kapott.
0: Because he prayed according to the will of the Father.
1: Mert az Atya akarata szerint imádkozott.
0: And he teaches his disciples, now you've got to learn to live the way I live, pray the way I pray, and you'll get the same results.
1: És azt mondta a tanítványainak, hogyha megtanultok úgy élni, ahogy én élek, úgy imádkozni, ahogy én imádkozom, akkor mindig ugyanazokat az eredményeket fogjátok látni, amit én.
0: And the person at the center of all this is the Holy Spirit.
1: És az egész dolog központjában a Szent Szellem személye állt.
0: And the Father,
1: és az Atya,
0: working together in perfect harmony.
1: Akik teljes összhangban dolgoztak együtt.
0: And the power of that union was so tremendous that all the miracles that flowed out of Jesus' humanity were a result of that relationship.
1: Hogy Jézus emberi lényen keresztül fantasztikus csodák történtek, és mindez a Szent Háromságon belül kapcsolat eredménye volt.
0: Now I haven't got there yet, but I'm a lot nearer now than I was.
1: Én még nem tartok itt, de már sokkal közelebb vagyok hozzá, mint voltam.
0: And then in this context, verse 25.
1: A 25. versben, ebben az összefüggésben.
0: He says, I've spoken to you in figurative language, but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but literally translated, I will then show you plainly about the Father. That's the best translation.
1: Ezeket példázatokban mondottam nektek, de eljön az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd nektek, hanem nyíltan mutatom meg nektek, egyszerűen és egyértelműen mutatom meg nektek az Atyát. Ez a legjobb fordítás ide.
0: So another great ministry of the Holy Spirit is to show you the Father.
1: Tehát az Atya megmutatása a Szent Szellem egyik legfontosabb szolgálata.
0: As a result, you know
1: ennek
0: him the way Jesus did.
1: Úgy ismeritek őt, ahogy Jézus ismerte.
0: You have a relationship of intimacy with him, just like Jesus.
1: Olyan bensőséges kapcsolatban lesztek az Atyával, ahogy amilyenben Jézus volt.
0: You love him the way that Jesus did.
1: Úgy szeretitek majd őt, ahogy Jézus szerette.
0: And you obey him the way Jesus did.
1: És úgy engedelmeskedtek majd neki, ahogy Jézus engedelmeskedett.
0: And he said, if you fulfill all these conditions,
1: hogyha eleget tesztek mindezeknek a feltételeknek,
0: then he said, the works that I do,
1: azokat a cselekedeteket, amiket én teszek,
0: you're going to do them.
1: Ti is tenni fogjátok.
0: And then you're going to do even greater works than these because I'm going to the Father.
1: És még nagyobbakat is cselekszetek ezeknél, mert én az Atyához megyek.
0: See, this is what's so amazing.
1: Tudjátok, ez az annyira megdöbbentő.
0: Christ in his resurrection.
1: Krisztus az ő feltámadásában.
0: With all the power and authority of his heavenly throne.
1: Az ő mennyei trónjának minden erejével és hatalmával.
0: He's a million times more powerful than he was the Jesus on earth.
1: Milliószor erősebb, mint az a Jézus volt, aki a Földön élt.
0: And he teaches that very, very clearly.
1: És mondjuk ezt ki nagyon világosan.
0: And it would take at least a school of the word to get that into you in a way that's going to set you on fire.
1: Legalább még egy iskola kéne ahhoz, hogy olyan módon tudjam átadni ezt nektek, hogy úgy meggyújtson titeket ez, úgy lángra lobbantson, ahogy kell.
0: But the Spirit can show it to you.
1: De a Szent Szellem megmutathatja nektek.
0: And that's what Jesus said. He said, I've taught you for 3.5 years.
1: Jézus, én 3.5 évig tanítottalak titeket.
0: I've used the best words I can possibly find.
1: A lehető legjobb szavakat mondtam nektek, amiket megtaláltam.
0: And your heads have been filled with my word, but your spirit's not been made alive by that word.
1: Betöltöttelek titeket az én szavaimmal, de a szellemetek nem elevenedett ettől még meg.
0: But when the Spirit comes,
1: na, amikor a Szent Szellem eljön,
0: he's going to take the word that you intellectually know,
1: akkor fogja majd azt az üzenetet, amit az elmétekben tudtok már,
0: he's going to turn it into fire in your spirit, so you spiritually
1: know. A szellemetekben, hogy szellemileg tudjátok ugyanazt.
0: And then you will pray.
1: És aztán imádkozni fogtok.
0: And your prayers are going to be heard the same way as mine.
1: És ugyanúgy meghallgatást találnak a ti imáitok, mint az enyém.
0: And then you're going to shake and change everything.
1: És mindent meg fogtok változtatni, és meg fogtok rázni.
0: Amen. And there's many truths about the Father we could spend time on.
1: Nagyon sok dolgot mondhatnánk az Atyáról, amivel időt tölthetnénk.
0: Let's just move on page 8.
1: Most menjünk tovább a 8.
0: Something
1: oldalon.
0: Very, very important.
1: Valami nagyon-nagyon fontos dolog.
0: He enforces the judgment over the prince of this world and casts out demons.
1: A Szent Szellem foganatosítja a világ fejedelme fölött ki mondott ítéletet és kiűzi a démonokat.
0: Let's go to, first of all, to John 16.
1: A János 16-ról van ebben.
0: Hear what Jesus says about the Spirit coming.
1: Ezt mondja Jézus Szent Szellem eljöveteléről.
0: And he says I'm going to send the Spirit
1: mondta,
0: to you.
1: Elküldöm nektek a Szent Szellemet.
0: Because he can't come until I go away.
1: Mert ő nem jöhet el, amíg én el nem megyek.
0: Now come to verse 7.
1: Menjünk a 7.
0: And he said you're grieving because I'm going away.
1: Azt mondja, hogy ti szomorúak vagytok, mert elmegyek.
0: But I tell you, it's much better for me to go and for the Spirit to be in you than it is for me to be alongside you physically.
1: És a Szent Szellem eljön és belétek költözöm, mintha én lennék fizikailag veletek.
0: Now read verse 7.
1: Most jön a 7.
0: Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away.
1: Mindazáltal, én az igazat mondom nektek, az a jobb nektek, ha elmegyek.
0: If I do not go away,
1: mert ha nem megyek el,
0: the helper will not come to you.
1: Akkor nem jön hozzátok a segítő.
0: But if I depart, I will send him to you.
1: De hogyha elmegyek, akkor elküldöm hozzátok.
0: Now listen to verse 8.
1: Figyeljétek a 8. verset. És amikor eljön, nyilvánvalóan hozzátok.
0: See, we keep praying for the Spirit to fall on cities.
1: Ugye mi mindig azért imádkozunk, hogy a Szent Szellem szálljon le városokra.
0: I've heard so many preachings. Oh Lord, pour out your Spirit upon our city.
1: Én már olyan sok ilyen imát hallottam, hogy Atyám, imádkozunk, hogy küldjed a Szellemedet a városunkra.
0: That's never what God promised to do.
1: De Isten soha nem ígérte meg, hogy ezt teszi.
0: He pours his Spirit out on people.
1: Hanem ő a Szellemét emberekre önti ki.
0: And then through the people he touches the city.
1: Embereken keresztül érinti meg a várost.
0: And this is what he's saying here concerning Jerusalem.
1: Ugyanazt mondja itt Jeruzsálemről.
0: They've seen all the miracles that Jesus did.
1: Ők látták az ottaniak mindazokat a csodákat, amiket Jézus
0: tett. They've seen the eternal life of God lived out before them in the most amazing way for 3.5 years.
1: Amit 3.5 éven keresztül a legmegdöbbentőbb módon élt meg előttük Jézus.
0: And he's done all these amazing miracles.
1: És mindenféle megdöbbentő csodákat tett.
0: He's taught the most amazing teaching that man ever gave.
1: A legmegdöbbentőbb tanításokat mondta el, amit ember valaha elmondott.
0: It's affected a few people in the city.
1: És az a városban néhány emberre hatott.
0: Thousands turn out to the healing, but that doesn't mean they're disciples.
1: Több ezeren oda mennek, hogy meggyógyuljanak Jézus által.
0: The largest number of disciples ever mentioned of Jesus is only 500.
1: Csupán 500 tanítvány a legnagyobb szám, amit Jézussal kapcsolatban emleget a Biblia.
0: And when it comes to total committed discipleship,
1: és amikor a teljesen elkötelezett tanítványságról van szó,
0: where they obey him whatever he tells them to do,
1: amikor már az ember mindennek engedelmeskedik, amit Isten
0: mond, there was only 120.
1: Akkor csak 120 ilyen tanítvány maradt.
0: All to wait in the upper room and only 120 were obedient.
1: Amikor azt mondta Jézus mindenkinek, hogy várjanak a felházban, csak 120-an engedelmeskedtek
0: neki. Fell on those few that were obedient.
1: Csak erre a kevés engedelmesre szállt le.
0: But the rest of the city was worse at the end of his 3.5 years of ministry than it was at the beginning.
1: Jeruzsálem városának az állapota rosszabb volt Jézus 3.5 éves szolgálatának a végén.
0: The Jewish religion became more corrupt.
1: A zsidó vallás
0: romlott.
1: A templomot
0: unrighteous things.
1: Egyre több bűnös dologra használták.
0: The political environment got more and more.
1: A politikai környezet egyre korruptabb volt és egyre rosszabb.
0: Nothing at all improved about the city.
1: Egyáltalán semmi nem javult a város állapotát illetően.
0: But Jesus said when the Spirit falls upon you.
1: Mondta, hogy amikor a Szent Szellem leszáll rátok, fiúk, lányok,
0: then
1: akkor
0: you will convince the world.
1: Meggyőzitek majd a világot.
0: It's the Spirit on you that convinces the world.
1: Rajtatok levő Szent Szellem győzi meg a világot.
0: And God's got to have his agency to work through in order to bring conviction to the world.
1: És Isten csak rajtatok keresztül tud munkálkodni a városban, hogy meggyőzze a világot.
0: And he's going to convince them of three things.
1: És három dologról fogja meggyőzni a világot.
0: Which I can only mention, I dare not, cannot develop them.
1: Amit most csak említeni tudok, most nem tudok belemenni a részletekbe egyik témában
0: sem. He will convince the world of what sin really is.
1: Meggyőzi a világot arról, hogy igazából mi a bűn.
0: He will convince the world of what righteousness really is.
1: Megmutatja a világnak, meggyőzi a világot arról, mi igazán az igaz állapot, és utána a harmadik dolog.
0: He will convince the world.
1: Meggyőzi a világot.
0: Of judgment.
1: Az ítéletről.
0: But it's not the judgment at the end of the age, it's the judgment of the devil.
1: De ez nem a korszak végén következő ítélet, hanem a sátán fölötti ítélet.
0: And he says this in verse 11.
1: Azt mondja 11. versben Jézus.
0: He says, you will convince the world because you will demonstrate that the prince of this world has already been judged and you've got the power to overcome him.
1: Azzal fogjátok meggyőzni a világot, hogy nyilvánvalóvá teszitek, hogy a világ fejedelme megítéltetett, és ti már legyőztétek őt.
0: And now that's what he says. You're going to go to the, where
1: mondja.
0: The devil's at work and you're going to show the world that you've got authority over him because he was totally conquered at the cross.
1: Meg fogjátok mutatni a világnak, hogy a sátán teljes vereséget szenvedett, mert a keresztnél Jézus legyőzte.
0: Jesus said this in John chapter 12.
1: Jézus ezt a János 12-ben is mondta.
0: I think it's verse 25.
1: A 25. versben.
0: He says, right
1: mondta,
0: now at the cross,
1: most
0: the prince of this world has already been judged.
1: A világ fejedelme már megítéltetett.
0: And you're going to be able to prove that.
1: És nektek kell
0: ezt bebizonyítanatok.
1: Be kell, hogy mutassátok,
0: that is part of my resurrection.
1: Hogy az én feltámadásomnak része az.
0: You've got authority over all that the devil is and has, and your kingdom is more powerful than his kingdom.
1: Ami a sátánnak van és ami az ő lényét jelenti, és a ti királyságotok erősebb, mint a sátán királysága.
0: And sure enough,
1: és biztos,
0: the spirit fell on the 120.
1: És tényleg a Szent Szellem leszállt a 120 tanítványra.
0: They went out into the city of Jerusalem.
1: Ők szétoszlottak Jeruzsálem városában.
0: In the power of that resurrection.
1: Ennek a feltámadásnak az erejében.
0: And they healed the sick.
1: Meggyógyították a betegeket.
0: And they cast out devils.
1: Kiűzték a démonokat.
0: And they showed them that the judge of this world, the prince of this world had already been judged.
1: És megmutatták az embereknek, hogy a világ fejedelme már megítéltetett.
0: Amen. And concerning himself,
1: és önmagával kapcsolatban,
0: we're told that it was the Spirit upon Jesus.
1: Azt olvassuk, hogy a Szent Szellem, aki Jézuson volt.
0: Look at Luke chapter 11.
1: Nézzük meg a 11. részt.
0: You see, this is where we've got to get
1: it. Mert itt e felé
0: he demonstrated it for them, and then when they came out of the upper room, they lived in it in practice.
1: Jézus megmutatta a tanítványoknak, hogy hogy van a dolog, és utána, amikor a felházból kijöttek a tanítványok, ők is elkezdtek így élni.
0: First, 20 of chapter 11 of Luke.
1: Lukács 11.
0: But if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you.
1: Mikor ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága.
0: When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace.
1: Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van.
0: When a stronger than he comes,
1: de mikor a nálánál erősebb reáljövén,
0: that's stronger, it's not a stronger person, it's something strong.
1: Valami erősebb, tehát nem egy erősebb személy, hanem egy erősebb dolog. Ez semleges nembe van, ez az erősebb.
0: He's talking about the kingdom.
1: Tehát itt a királyságról van szó.
0: When that stronger thing comes,
1: amikor az erősebb dolog reáljön,
0: it overcomes him,
1: legyőzi őt,
0: takes from him all his armor in which he's trusted, and he robs him of his goods.
1: Melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja.
0: Hallelujah. Come to Matthew 12.
1: Menjünk a Máté 12-höz.
0: Here's the same passage, slightly different wording.
1: Ugyanerről szól ez a szakasz, csak kicsit más szövegezésben.
0: Come to verse 28.
1: 28. vers.
0: If I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you.
1: Ha pedig én Istennek szelleme által űzöm ki a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága.
0: So the Spirit of God,
1: tehát Isten szelleme,
0: is the finger of God that casts out devils.
1: Isten ujja, amely kiűzi a démonokat.
0: And you'll find that when Moses was having that battle with Pharaoh in the Old Testament.
1: És azt fogjátok találni, hogy amikor Mózesnek volt ez a heves csatája a Fáraóval az Ószövetségben.
0: And he was doing miracle after miracle, and the sorcerers and wizards of Pharaoh's court were doing the same thing.
1: És a Fáraó udvarából a varázslók megcsinálták ugyanazokat a dolgokat.
0: Then God told him to do it, Moses to do another miracle.
1: Akkor azt mondta Isten Mózesnek, tegyen még egy csodát.
0: And when he did that other miracle,
1: és amikor azt a másik csodát megtette,
0: the what's the word? The
1: akkor
0: the magicians of Pharaoh's court.
1: A fáraó udvari varázslói. Addig a pillanatig még versenytársak voltak. De hirtelen azt
0: this
1: mondták,
0: is not other than the finger of God. We're powerless. We can't do anything.
1: Mi most már nem tehetünk semmit, erőtlenek vagyunk, mert Isten ujja ez.
0: Now there have been several situations around the world in the last few years.
1: Az elmúlt néhány évben az egész világon több helyen voltak olyan dolgok,
0: when warring intercessors,
1: amikor harcos közbenjárók,
0: have been taught by God to bring down the power working through those demonic things opposing them.
1: Közbenjárókat Isten megtanított arra, hogy hogyan dönthetik le azokat a démoni erőket a trónjukról, amelyek ellenálltak nekik. És hirtelen erőtlenné váltak azok a démoni erők.
0: Now, I'm not time to tell you the stories,
1: most
0: but Uganda is a good example.
1: Hogy ilyen példákat mondjak, de tudtok ilyen példákat is.
0: We're facing something similar in Kenya right now.
1: Most Kenyában valami hasonló helyzet van.
0: Where I've just been in Colombia, we're in the same confrontation there.
1: Mostanában voltam Kolumbiában, ott is hasonló összecsapások vannak.
0: It's a rebel army which is being financially supplied by the drug lords of that region. They're fighting against the government.
1: Amelyik a kormány ellen harcol, és ezeket a lázadókat a kábítószeres nagyurak pénzelik.
0: They're being defeated all the time by dark demonic manifestations in the jungle.
1: És állandóan sötét démoni erők győzik le a dzsungelben a hadsereg katonáit.
0: And we've got these sort of things happening in Europe.
1: És ilyen dolgok fognak történni.
0: And I would say Brussels is a certain example of what I'm talking about.
1: Brüsszel kétségtelő példa arra, amiről beszélek.
0: But there's come a moment, as there was in the battle of Moses with Pharaoh.
1: A Mózes és Fáraó közötti csatározásban.
0: When they were suddenly rendered powerless.
1: Amikor hirtelen erőtlenné váltak a fáraó varázslói.
0: He said, we've been cut off from our demonic supply, and we've got no more power than any other man.
1: Már nem kapunk támogatást a démonoktól, nincsen több erőnk, mint bármely embernek.
0: And they said, this is the finger of
1: mondták,
0: God.
1: Ez Isten ujja.
0: And that was the end of the battle.
1: És ez volt is hát a vége.
0: And it's been the same thing in these other nations.
1: És a többi nemzetben is ugyanígy történt.
0: I haven't time to tell the stories.
1: Most
0: it would take
1: időm
0: too
1: elmondani
0: long.
1: A történeteket, mert túl soká tartana.
0: This is the conflict we're facing in a number of places.
1: De számos helyen ilyen összecsapásokkal nézünk szembe.
0: And if we come to that same place in the Holy Spirit.
1: A Szent Szellemben eljutunk ugyanodáig.
0: As they suddenly did in the city of Jerusalem.
1: Ahova hirtelen eljutottak Jeruzsálemben a
0: tanítványok. As Jesus had demonstrated during his earthly life.
1: Bemutatta a földi élete alatt.
0: Those demonic powers were cut off.
1: Azok a démoni erők egyszerűen el lettek vágva.
0: And those religious spirits and political spirits were powerless. They could do nothing to resist the church.
1: És a politikai szellemeknek már semmi erejük nem maradt, és semmit nem tudtak tenni az egyháznak való ellenállás területén.
0: The atmosphere changed from hell to heaven.
1: A légkör megváltozott, pokoliból hirtelen mennyei lett.
0: And it was suddenly conducive for God to do a lot of wonderful miracles.
1: És hirtelen ez már jó teret adott arra, hogy Isten csodálatos csodákat
0: tudjon tenni. And a little nobody like Peter walks out of the upper room and God uses him to do mighty miracles.
1: Kisétál a felházból, és Isten hatalmas csodák megtételére használta őt.
0: And he was the fulfillment of what Jesus had just said.
1: És ez beteljesedése volt annak, amit Jézus valamelyik este mondott előzőleg. Aki azt mondta, hogy amikor a Szent Szellem eljön hozzá,
0: then you're going to show them that the prince of this world has already been judged.
1: Akkor megmutatjátok majd az embereknek, hogy a világ fejedelme már megítéltetett.
0: By the Spirit, you're going to become the finger of God, just as I was the finger of God by the Spirit during my earthly life.
1: Ugyanúgy, ahogy a földi életem alatt én voltam Isten ujja a Szent Szellem által.
0: And you can demonstrate that the kingdom's come.
1: És bemutathatjátok, hogy eljött a királyság.
0: By the power of that kingdom.
1: És ennek a királyságnak az erejével.
0: To destroy the devil and all his works and all his spirits and angels.
1: Tönkre tehetitek a sátánt, minden munkáját, minden szellemi erejét és minden angyalát.
0: Now Uganda's being transformed politically once that battle was fought and won concerning these demonic strongholds.
1: És hogyha a démoni erődítmények elleni csatát megvívjátok és megnyeritek, akkor a politikai szinten is minden meg fog változni a világban.
0: And there are certain centers in the world where we're going to see this thing manifested again.
1: Vannak a világban bizonyos városok, ahol látni fogjuk ennek megtörténését újra és újra.
0: And we've got to see it in Europe.
1: És Európában is látnunk kell ugyanezt.
0: And it's the power of the Holy Spirit.
1: És a Szent Szellem ereje lesz az, aki ezt elvégzi.
0: One of his great attributes is he can bring judgment to the prince of this world.
1: Tehát az egyik nagy tulajdonság a Szent Szellemnek az, hogy ítéletet tud hozni a világ fejedelmére.
0: And you can be God's finger.
1: Lehettek Isten újja ti is.
0: He'll use you to point at the devil and say, get out, go.
1: Aki arra fog titeket használni, hogy rámutassatok a sátára, és azt mondjátok neki, hogy takarodj innen.
0: We've seen it happen in India.
1: Láttuk ezt Indiában megtörténni.
0: And we've seen it happen in Africa.
1: Láttuk Afrikában megtörténni.
0: And we're going to see much more of this because this is the way God wants us to wage war.
1: Mert Isten azt akarja, hogy ilyen módon harcoljunk ezekben a napokban.
0: I've just got down as we go on, he imparts to us the power and attributes of God. I'm not going to mention them, they're all there.
1: Most nem említem Istennek ezeket a további tulajdonságait, mind le van írva. E felé a dolog felé.
0: There's revelation knowledge, there's love.
1: Adja nekünk Isten erejét és tulajdonságait, átadja nekünk.
0: Supernatural faith, read my book and you get everything you need in that book.
1: Minden megvan ebben a könyvben, amit elolvasható. A bölcsesség az 1 Korintusban. Most a 9. oldalon vagyunk már. Erő van.
0: And one great thing is the ability to pray.
1: És még egy nagyszerű dolog az imára való képesség.
0: We don't know how to pray as we should.
1: Nem tudunk úgy imádkozni, hogy kellene.
0: But we're told that when the Spirit comes.
1: De azt olvassuk, hogy amikor eljön a Szent Szellem.
0: Romans 8:26.
1: A Róma 8:26 szerint.
0: He helps our infirmity.
1: Ő segít a mi erőtlenségünkben.
0: So we can pray with groanings too deep even to be uttered.
1: Hogy olyan könyörgéseket tudjunk elmondani, amelyeket nem tudunk igazán
0: szavakba önteni.
1: Nem csak egy jelenlét lesz az ima alkalmainkon, hanem a
0: Szent Szellem,
1: aki az emberi lényünkön keresztül akarja elimádkozni a dolgokat, hogy Isten céljai megvalósuljanak.
0: Amen, amen.
1: Amen és amen.
0: I just mentioned here he manifests himself in the gifts
1: csak
0: of the Spirit.
1: Meg,
0: we're looking at that tomorrow.
1: Említem, hogy a Szent Szellem az ajándékaiban nyilvánul meg, majd holnap beszélünk erről többet.
0: One more thing.
1: Még egy dolog.
0: He brings forth the corporate Christ.
1: Előhozza a testületi Krisztust.
0: Just come to 1 Corinthians 12.
1: Menjünk az 1 Korintus 12.
0: 1 Corinthians chapter 12.
1: 1 Korintus 12.
0: This is what we're being told.
1: We're told that
0: concerning the spiritual gifts.
1: Itt a szellemi ajándékokról van szó ebben a részben.
0: We keep being told every verse.
1: Minden versben azokról van szó.
0: We won't read them, just note this.
1: Most nem olvassuk fel, csak jegyezzétek
0: verse
1: meg.
0: Verse 4, it's the same Spirit.
1: Negyedik vers, ugyanaz a szellem.
0: Verse 5, it's the same Lord.
1: Ötödik vers, ugyanaz az Úr.
0: Verse 6, it's the same God who does all these things.
1: Ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
0: Verse 7, it's the same Spirit given to each one.
1: Ugyanaz a szellem adatik mindenkinek.
0: And then it starts to talk about all the different gifts.
1: Aztán elkezd beszélni a különböző ajándékokról.
0: In the verse 8, it's the same Spirit.
1: Vers azt mondja, ugyanaz a szellem.
0: In the verse 9, it's the same Spirit.
1: Kilencedik vers, ugyanazon szellem által.
0: In the verse 11, it's the one Spirit that works all these things.
1: Egyetlen szellem cselekszi ugyanezek, mindezeket.
0: Now read verse 12.
1: Olvassuk el a 12.
0: As the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ.
1: Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.
0: For by the one Spirit we were all baptized into the one body.
1: Mert hiszen az egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg.
0: I'm not going to mention sinning against the Holy Spirit. The notes are pretty explanatory.
1: Elég jól elmagyarázzák a dolgokat, a jegyzeteket, a jegyzet, úgyhogy a Szent Szellem.
0: Now come to page 10.
1: Elleni bűn az jól.
0: Let's come into the baptism of the Holy Spirit.
1: Oldal, a Szent Szellem keresztségről beszéljünk.
0: This is one of these dangerous things which people think they know all about when they don't.
1: Ez egy veszélyes dolog, mert az emberek azt gondolják, hogy erről mindent tudnak, pedig nem.
0: If you come from a Pentecostal background, you think you're an expert.
1: Hogyha a pünkördi háttérből jöttél, akkor már szakértőnek képzeled magad ebben a témában.
0: If you come from other backgrounds,
1: hogyha más háttérből jössz,
0: you say that the Spirit's already in you, it just needs
1: mondom,
0: to be released properly.
1: Hogy a Szent Szellem már benned van, csak megfelelően fel kell őt szabadítani.
0: Now whatever your excuse,
1: bármi is a kifogásod,
0: you've got to face up to the fact,
1: szembe kell néznünk a ténnyel,
0: that the Holy Spirit means power.
1: Hogy a Szent Szellem erőt jelent.
0: That's what Jesus said.
1: Jézus ezt mondta.
0: He said, you will receive power
1: erőt kaptok,
0: after the Holy Spirit has come upon you.
1: Miután a Szent Szellem eljött rátok.
0: And the proof of the fact that you are Spirit-filled is that power flows out of you.
1: És azt fogja bizonyítani, hogy Szent Szellemmel beteltetek, hogy erő árad ki belőletek.
0: And I could turn you to many scriptures to support.
1: Nagyon sok bibliai részhez lapozhatnék, ami ezt a tételt támogatja.
0: But let's look at this phrase, baptized in the Holy Spirit.
1: Meg ezt a kifejezést, Szent Szellem, bemerülés Szent Szellembe.
0: the baptism in the Holy Spirit.
1: And
0: evangelicals will tell you there's no such phrase in Scripture.
1: Az evangélium keresztények megmondják nektek, hogy a Bibliában nincs ilyen kifejezés.
0: Now that's true.
1: Ebben igazuk van.
0: It never says the baptism in the Holy Spirit.
1: Sose is szó Szent Szellem keresztségről a Bibliában.
0: As a kind of theological title.
1: Mint teológiai tételről.
0: But what it does do it. Six times.
1: Hatszor viszont szó van arról.
0: The verbal phrase comes.
1: Egy ilyen igés szerkezet.
0: Being baptized in the Holy Spirit.
1: Bemerülni Szent Szellembe.
0: It comes once in each of the four Gospels.
1: Mind a négy evangéliumban egyszer benne van az a kifejezés.
0: And it comes twice in the Book of Acts.
1: És kétszer van benne az Apcsában.
0: And I've listed those occurrences on page 11.
1: És a 11. oldalon soroltam fel ezeknek a helyeit.
0: Now what I want to concentrate for a few minutes is, what does this mean?
1: Szeretnék most pár percig azzal foglalkozni, hogy mit jelent ez.
0: Now, I don't know what you have in your different European languages.
1: Nem tudom, hogy a ti európai nyelveitekben hogy van ez.
0: But in English we had no suitable word.
1: De angolul nincs megfelelő szó erre.
0: So they just transliterated the Greek word.
1: Úgy egyszerűen a görög szót írták át, a baptizó szót.
0: And this was used in various ways.
1: És ezt különböző módokon használják ezt a görög átírást.
0: It was used in the dyeing industry.
1: A festésben használták ezt a görög szót, a ruhafestésben.
0: When a hank of cloth or cotton,
1: amikor gyapjúnak vagy textilnek egy darabját bemártották a ruhafestékkel, akkor ugye azt mondták, hogy ez bemerült a festékbe.
0: It went right into the dye bath.
1: Ez bement, tehát ez az anyag bemerítette, teljesen alá merítették a festékbe.
0: Came out with every fiber.
1: És utána úgy jött ki onnan, hogy minden szálát a textilnek, az a szín itatta át, amilyen színbe bele fürdették ezt a textil darabot.
0: I'm sorry.
1: Amikor a Biblia,
0: when the Bible talks about being baptized in the Holy Spirit,
1: a Szent Szellem bemerülésről beszél,
0: that's the picture you've got to have.
1: Akkor kell, hogy ezt a képet lássátok magatok
0: előtt. It's not just that you speak a few words in tongues.
1: Nem csak arról van szó, hogy néhány szót kimondotok nyelveken.
0: Your whole being.
1: Hanem az egész lényetek.
0: Is immersed into God the Holy Spirit.
1: Bemerül a Szent Szellem Istenbe.
0: And he now colors every facet of your life and your personality.
1: Ő színezi be az életeteknek és személyiségeteknek minden rétegét, minden változatát. Tehát mielőtt én bemerültem Szent Szellembe,
0: I was naturally a shy person, and I still am today.
1: Én egy félénk ember voltam, ma is ilyen vagyok.
0: People frighten me. I never know what to say.
1: Mindig megijedtem az emberektől, sosem tudtam, mit kell mondani nekik.
0: I mean, things I can handle, computers and mathematical problems. I mean, I feel at home
1: foglalkozni számítógépekkel és matematikai problémákkal, nagyon otthon éreztem magam ezekben.
0: I'm the world's worst salesman. I couldn't sell anybody anything.
1: De soha nem tudtam volna eladni senkinek semmit, ha üzletember lettem
0: volna. And I'm shy and reticent by nature.
1: És én visszafogott vagyok, és félénk természet szerint teljesen befelé forduló személyiség
0: But
1: vagyok.
0: The Spirit of God has taken my personality.
1: De Isten Szelleme megfogta a személyiségemet.
0: And shot me through with the Holy Spirit, who isn't.
1: És teljesen átítatott Szent Szellemmel, aki nem ilyen, mint én voltam, vagy lennék.
0: Now, I'm still not an extrovert like Eileen. She's
1: még mindig
0: extrovert.
1: Nem vagyok olyan kifelé forduló ember, mint Eileen. Ő teljesen az emberek felé fordul.
0: But the Spirit has soaked every fiber of my being with the boldness that He Himself is.
1: Minden szálát átitatta önmagával, azzal, amilyen ő.
0: And so now the Spirit's come upon me with boldness. I speak His word to anybody, anywhere, anytime, and I'll get them saved.
1: Tehát mióta bátorsággal rám szállt a Szent Szellem, azóta bárhol, bárki, mikor is bárkinek hajlandó vagyok Isten beszédeiről szólni,
0: now,
1: és
0: that's just an example of my whole being colored through with the Holy Spirit.
1: De az egész lényemet megszínezte, átszínezte a Szent Szellem.
0: A second way this word was used was in the old days when you got water out of wells.
1: Mód, ahogyan használták ezt a görög szót, ugye akkoriban kutakból merítették a vizet.
0: A vessel was dropped into a well.
1: Egy vödröt bele tettek a kutba, beeresztettek. Teljesen bemerítették a víz alá a
0: vödröt,
1: és utána kihúzták a kutból.
0: With water flopping out of it as you pulled it out, flopping all over the place.
1: És ahogy húzták ki a kutból, csak úgy fröcskölt kifele belőle a víz.
0: That's another picture.
1: Ez egy másik képe ugyanennek a görög
0: szónak. Once he fills you, it
1: flops
0: out of you all the time. You
1: utána állandóan kicsúrt, korsorul belőletek, és ezt abba se tudja hagyni, állandóan túlcsordul.
0: It was used in a third way.
1: Harmadik módon is használtak ezt a szót, illetve még két módon.
0: It was used by mariners sailing boats in the Mediterranean.
1: A tengerészek is használták, a földközi tengeren utaztak hajókkal.
0: When they sailed through a terrifying storm,
1: amikor egy rémisztő viharral babban kellett nekik hajózni,
0: came wide over the boat, totally engulfing it.
1: Teljesen átcsaptak a hullámok a hajók fölött olyan mértékben, hogy nem is látszott ki a hajó alól.
0: The boat was baptized in the wave. It would be totally engulfed by the wave.
1: Azt mondták az emberek, hogy teljesen bemerültünk a hullámba, teljesen körülvett minket a hullám.
0: It was used in the Greek classic writings.
1: Klasszikus irodalomban is használták ezt a szót.
0: To be totally overwhelmed with grief.
1: Hogy gyász, amikor a gyász teljesen elborítja az embert, arra használták.
0: I forget which one, but in one of the Greek stories, this woman gets a news back that her husband and two sons have all been killed in a particular battle.
1: Amikor ugye volt egy asszony, akinek a csatában a férje is és a két fia is meghalt, van egy ilyen görög történet.
0: And then it uses the Greek word baptizo. She was overwhelmed. She was immersed.
1: Tehát amikor az asszony teljesen elborította a bánat a gyász.
0: Now that's what it means.
1: Ezt jelenti ez a szó,
0: and I want to suggest to you that many of us think we've got what we haven't got.
1: Azt mondani nektek, hogy nagyon sokan azt gondoljuk, hogy van valamink, amink nincs.
0: Now this word is also used in two ways.
1: Ezt a szót még két módon használják.
0: It's used six times to describe the initial experience of being overwhelmed with the Holy Spirit.
1: Azt az elsődleges élményt, amikor először borít el valakit a Szent Szellem, vagy hengerel le.
0: But it's used quite a few times for a further overwhelming to come after the first overwhelming.
1: Használják annak a kifejezésére is, amikor az első ilyen betöltekezés után ott még egyszer továbbra is betöltekezik, újra betöltekezik az ember. Tehát nem lehet egy történelmi eseményről beszélni így.
0: You've got to testify to a present condition.
1: Hanem bizonyságot tehetünk egy ember állapotáról.
0: Ephesians exhorts us.
1: Az efézusi levél arra int minket.
0: It tells us to go on being filled. I'm now somewhere on page 13.
1: Töltekezzünk be. Most valahol a 13. oldalon vagyok ezzel.
0: And I've got lots of detail which I want
1: nagyon
0: you to study.
1: Van, amit szeretném, ha tanulmányoznátok.
0: And we see that it came sometimes subsequent to being born of the Spirit.
1: Hogy valahol van olyan kifejezés is már, hogy Szent Szellemtől
0: születni. This is the bottom of page 13.
1: Ez a 13. oldal alján van.
0: Coincident with being born in the Spirit. Coincident with being born in the Spirit.
1: Tehát a Szent Szellemtől születéssel egyszerre is lehetett vízkeresztség után is betöltekedett Szent Szellemmel, vagy a vízkeresztség előtt is lehetett Szent
0: Szellemmel betöltekedett.
1: Hanem a Biblia íróinak az volt a lényeg, hogy leírják, hogy megtörténik ez a dolog a hívőkkel.
0: They needed to be truly born again by the Spirit.
1: Valóban Szent Szellemtől újjá kell születniük az embereknek.
0: And the life of Jesus had come into them.
1: És akkor Jézus élete beléjük költözik.
0: They needed to be baptized with water in all that that gloriously represents.
1: Aztán vízbe be kellett merülniük a keresztényeknek, hogy dicsőségesen ábrázolja ezt a valóságot, ez a fizikai cselekedet.
0: And they needed to be empowered by being engulfed with the Holy Spirit.
1: Utána kellett, hogy erőt kapjanak azáltal, hogy teljesen elsöpör
0: fölöttük a Christ.
1: És hogyha Krisztusban egy új hívőből hiányzik az életéből a három elemből
0: valamelyik,
1: akkor a keresztények akkor a időkben azonnal hozzátették a hiányzó részét az életébe.
0: Paul, he was baptized in water after he received new life in Christ.
1: Miután megkapta az életet Krisztusban.
0: And the Spirit came on him before that.
1: A Szent Szellem pedig a vízkeresztsége előtt szállt rá.
0: When he had hands laid on him.
1: Amikor kézrátételre szolgált
0: neki Anániás.
1: És tovább sorolhatnánk a különböző példákat erre a dologra.
0: So it's not so much the order of
1: doing. Nem annyira a dolgok megcselekvésének a sorrendjel számít.
0: It's important that all these things are completed.
1: Hanem az a fontos, hogy mindez megtörténjen valakinek az életében.
0: And once they've been through these things.
1: És miután ezen túl van valaki.
0: Then we're commanded in Ephesians 5.
1: Azt parancsolja az Efézusot nekünk.
0: And verse 18.
1: A 18. vers.
0: Which is in the present continuous imperative. That
1: ami
0: means
1: egy,
0: it's a commandment.
1: Folyamatos jelenidejű parancs vagy felszólítás.
0: The point of time is now.
1: Tehát a jelenben történik ez az esemény.
0: Continuous.
1: És folyamatosan történik.
0: Verse 18.
1: 18. vers.
0: Ephesians 5.
1: Efézus 5. 18.
0: Don't be drunk with wine.
1: Ne részegedjetek meg bortól.
0: Which is dissipation.
1: Melyben kicsapongás van.
0: But go on continually being filled, or be being filled.
1: Hanem folyamatosan töltekezzetek be Szent Szellemmel.
0: And then you practice this life of worship and praise and speaking in tongues.
1: Hogy gyakorolni tudjátok az imádkozásnak, az imának, a nyelveken szólásnak az életmódját.
0: And of giving thanks.
1: És a hálaadást.
0: So you're always full of the Holy Spirit.
1: Mindig legyetek tele Szent Szellemmel.
0: I think it was D.L. Moody who was asked this question.
1: Moody-nak tették fel ezt a kérdést.
0: They said, Mr. Moody, are you baptized in the Holy Spirit?
1: Megkérdezték tőle, Dr. Moody, ön bemerült Szent
0: Szellembe? And he said, yes, but I leak an awful lot.
1: Igen, de rengeteg, nagyon sokszor ereszt belőlem.
0: He said, I'm like a bucket with a hole in it.
1: Tehát olyan volt, mint egy vödör, ami lyukas.
0: And the only way I stay full is to stay under the tap.
1: Ugye, hogy egy módon tudok tele maradni, hogyha mindig a csap alatt vagyok.
0: Then there's a constant overflow.
1: Akkor állandóan túlcsordulás van.
0: And what's being described is how we stay under the tap.
1: Azt kell felfedeznünk, hogyan maradjunk a csap alatt.
0: There's no experience that will keep you. You've got to go on continually being filled.
1: Nincs olyan élmény, ami egy életre betöltene minket, folyamatosan töltekezzünk a Szent Szellemmel.
0: That's what makes us powerful and useful.
1: És ezt tesz minket erőssé és hasznossá.
0: Alright, let me just go on to
1: akkor tovább megyek.
0: Page 15.
1: 15. oldalra.
0: And the results of being baptized in the Spirit.
1: A Szent Szellem keresztség eredményei.
0: Now, see, if you've been baptized in the Spirit, these ought to be the fruits of that for you as it was for them in the early church.
1: Akkor kell, hogy az legyen az eredmény ennek az életedben, ami a korai egyház életében volt.
0: And you may need another filling to deal with a particular issue.
1: És hogyha még egy betöltekezésre van ahhoz szükséged, hogy egy adott dologgal el tudj bánni az
0: életedben, the horrible way I behaved in my rebellious teens and 20s.
1: Én a 10-es és 20-as éveimben borzasztó lázadó voltam, és szörnyen viselkedtem.
0: I got gripped by a spirit of lust.
1: És megragadott a kévágy szelleme is.
0: I was converted.
1: Megtértem.
0: And I certainly never did anything physically externally, but I had a battle in my mind with an unclean mind.
1: Kétségtelenül soha többé fizikailag nem követtem el maradni, hogyha mindig a csap alatt vagyok.
0: Then there's a constant overflow.
1: Akkor állandóan túlcsordulás van.
0: And what's being described is how we stay under the tap.
1: Azt kell felfedeznünk, hogyan maradjunk a csap alatt.
0: There's no experience that will keep you. You've got to go on continually being filled.
1: Nincs olyan élmény, ami egy életre betöltene minket, folyamatosan töltekezzünk a Szent Szellemmel.
0: That's what makes us powerful and useful.
1: És ezt tesz minket erőssé és hasznossá.
0: Alright, let me just go on to
1: akkor tovább megyek.
0: Page 15.
1: 15. oldalra.
0: And the results of being baptized in the Spirit.
1: A Szent Szellem keresztség eredményei.
0: Now, see, if you've been baptized in the Spirit, these ought to be the fruits of that for you as it was for them in the early church.
1: Akkor kell, hogy az legyen az eredmény ennek az életedben, ami a korai egyház életében volt.
0: And you may need another filling to deal with a particular issue.
1: És hogyha még egy betöltekezésre van ahhoz szükséged, hogy egy adott dologgal el tudj bánni az
0: Because
1: életedben,
0: of the horrible way I behaved in my rebellious teens and 20s.
1: Én a 10-es és 20-as éveimben borzasztó lázadó voltam, és szörnyen viselkedtem.
0: I got gripped by a spirit of lust.
1: És megragadott a kévágy szelleme is.
0: I was converted.
1: Megtértem.
0: And I certainly never did anything physically externally, but I had a battle in my mind with an unclean mind.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ellen Vincent, a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának második része következik.
3: Amen. And let's go on to the next page, page
4: 6.
3: I'm going to go through this as quickly as I can.
4: A hatodik oldala, lehetőleg gyorsabban szeretnék ezen végigmenni.
3: And one of the things that the Holy Spirit does is he reveals the mystery of the Trinity.
4: Az egyik dolog, amit a Szent Szellem tesz, az az, hogy kijelenti a Szent Háromság titkát.
3: Almost every error that's come into the church has had a twisted view of the Trinity.
4: Majdnem minden tévtanítás, ami bejött az egyházban, arról szólt, hogy tévesen látták, torzul látták az emberek a Szent Háromság ügyét.

0: results of being baptized in the Spirit.
1: A Szent Szellem keresztség eredményei.
0: Now, see, if you've been baptized in the Spirit, these ought to be the fruits of that for you as it was for them in the early church.
1: Akkor kell, hogy az legyen az eredmény ennek az életedben, ami a korai egyház életében volt.
0: And you may need another filling to deal with a particular issue.
1: És hogyha még egy betöltekezésre van, ahhoz szükséged, hogy egy adott dologgal el tudj bánni az
0: Because
1: életedben.
0: Of the horrible way I behaved in my rebellious teens and twenties.
1: Én a 10-es és 20-as éveimben borzasztó lázadó voltam, és szörnyen viselkedtem.
0: I got gripped by a spirit of lust.
1: És megragadott a kévágy szelleme is.
0: I was converted.
1: Megtértem.
0: And I certainly never did anything physically externally, but I had a battle in my mind with an unclean mind.
1: Kétségtelenül soha többé fizikailag nem követtem el ezeket a bűnöket, de az elmém nagyon szennyezett volt.
0: And I was like that for the first 7 years of my life.
1: És a keresztény életem első 7 évében ilyen voltam.
0: But my Christian life, I meant.
1: Tehát a keresztény életem.
0: I was baptized in the Spirit about 5 years after I was saved.
1: Megtérésem után körülbelül 5 évvel bemerítkeztem Szent Szellembe.
0: And then 2 years later,
1: és 2 évvel később,
0: I had a crisis which I'm not going to tell the details of.
1: Volt egy válság az életemben, nem fogom a részleteket elmondani nektek.
0: The Spirit of God came upon
1: me. Isten szelleme rám szállt.
0: And cast a demon of lust out of me.
1: És kiűzött belőlem egy kévágyó démont.
0: And I was set free from the power of that thing and have been ever since.
1: És akkor megszabadultam ennek a dolognak az erejétől, és azóta is szabad vagyok.
0: And I've lived free of that for now for 45 years.
1: Most már 45 éve ettől szabadon élek.
0: I'm careful to maintain this new pure
1: Nagyon
0: mind that God's given me.
1: Vigyázok arra, hogy megőrizzem azt a tisztaságot, amit Isten adott nekem, ezt a tiszta elmét.
0: But there was a crisis when the Spirit came upon me for a particular purpose.
1: De volt egy válság pillanat, egy döntő pillanat, amikor a Szent Szellem rám szállt eme bizonyos céllal.
0: On another occasion, the Spirit came and showed me the Father with a something very like being baptized in the Holy Spirit.
1: Egy nagyon hasonló élmény volt ahhoz, mint amikor bemerül az ember Szent Szellembe.
0: And I had this amazing revelation of the Father by the Spirit, and I've never been the same ever since.
1: Kaptam az Atyáról a Szent Szellemtől, és azóta sem vagyok a régi. Nem vagyok ugyanaz az ember.
0: I know what it's like to cry out, Daddy, Father. It's a glorious reality.
1: Tudom, hogy abba, Atyám, ez egy dicsőséges valóság a számomra.
0: And that's when I began to walk with the Father like Jesus did and obey the Father like Jesus did.
1: Akkor kezdtem úgy járni az Atyával, ahogy Jézus járt, és úgy engedelmeskedni az Atyának, ahogy Jézus engedelmeskedett neki.
0: Another occasion, I was gripped by a spirit of fear in a particularly terrifying situation.
1: Egy másik alkalommal egy nagyon rémisztő esetben a félelem szelleme ragadott meg.
0: And the Spirit came upon me and delivered me from that spirit.
1: És rám szállt a Szent Szellem, és megszabadított a félelemnek ettől a szellemétől.
0: Particularly from the fear of death.
1: Különösen a halálfélelemtől.
0: I'm not afraid of dying.
1: Nem félek a haláltól.
0: But I'm not going to let the devil take me one day before it's God's time.
1: De nem engedem az ördögnek, hogy akár egy nappal előbb is végezzen velem, mint ahogy Isten időzítése eljön erre.
0: In some ways I can't wait to get there.
1: Bizonyos szempontból alig várom már, hogy a mennyben legyek.
0: But I've got reasons where I need to stay on earth for a little while.
1: De vannak okaim arra, amiért a földön kell maradnom.
0: And the devil's not going to take me one day before my time.
1: És az ördög nem vihet el engem egy nappal sem az időm előtt.
0: And there's no fear of death in me.
1: És nincs bennem haláltól való félelem.
0: And so I could go on with many, many other things.
1: És még nagyon sok dolgot sorolhatnék.
0: Amen. So you get released from all these things.
1: Tehát fel kell készülnötök mindezekre a dolgokra.
0: And you get the power, when I've said all these things, boldness, you
1: és amikor készek vagy lesztek, mindez bennetek lesz, bátrak lesztek, tanúk lesztek, stb.
0: Now I want us to go on to page 16.
1: Szeretném, hogyha a 16. oldalra térnénk
0: rá. Then you can come and convince the world that the prince of this world has been judged.
1: Tehát ugye arról van szó, hogy megítélni a világot, és hogy a világ fejedelme megítéltetett.
0: You get purified from all kinds of sinful habits.
1: Megtisztultok mindenféle bűnös szokástól.
0: I've just mentioned a few of them.
1: Néhányat már említettem.
0: Then I mentioned this word truth, which I've already touched on.
1: Aztán beszéltem az igazságról. Érintettem ezt a kérdést.
0: Jesus is the truth.
1: Jézus az igazság.
0: And the Spirit is the Spirit of truth.
1: És a szellem pedig az igazság szelleme.
0: And the Spirit leads us into all truth.
1: És a Szent Szellem elvezet minket minden igazságra.
0: Now that's truth in everything we say and are.
1: Ilyenkor igazság van minden szavunkban és a
0: lényünkben,
1: de minden bibliai tanítással kapcsolatban is az igazság van bennünk.
0: And then another great thing, which is partway down verse 16.
1: Nagyszerű dolog, ami a 16. oldal.
0: It says this in

0: Romans chapter 5 verse 5.
1: A Róma 5:5-ben van ez leírva.
0: It says the love of God is poured into our hearts by the Holy Spirit.
1: Hogy Isten szeretetét kitöltötte a szívünkben a Szent Szellem.
0: And John talks about this in the first letter of John. It's been just a few minutes on this.
1: Beszél arról az első levelében.
0: This absolutely transformed my life, and maybe it needs to transform yours.
1: Ez teljesen megváltoztatta az én életemet, és talán a tiédet is meg kell, hogy változtassa.
0: 1 John chapter 4.
1: 1 János 4.
0: And come in at verse 16.
1: 16. verstől.
0: We have known and have believed the love that God has for us.
1: És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
0: And many people need to know that.
1: Nagyon-nagyon sok embernek meg kell ezt ismernie.
0: We have known and we have believed the love that God has for us.
1: Megismertük és elhittük az Istennek irántunk
0: God
1: való szeretetét.
0: Love,
1: Isten szeretet.
0: And he who abides in love abides in God and God in him.
1: És aki szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten is ő benne.
0: Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment.
1: Azzal lesz teljesen a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához.
0: See, I'm not afraid of going home to God.
1: Én nem félek attól, hogy Isten elé kell állnom.
0: He's my father.
1: Ő az atyám.
0: And I know him as my father.
1: És atyámként ismerem őt.
0: And the Spirit speaks to me.
1: És a Szent Szellem szól hozzám.
0: And Jesus speaks to me.
1: És Jézus is szól hozzám.
0: And I know what they think about me.
1: Én tudom, hogy ők mit gondolnak rólam.
0: And I know they love me.
1: Tudom, hogy szeretnek.
0: Now, I've made plenty of mistakes and I've got every reason for them to be cross with me.
1: Elég sok hibát elkövetek, minden okom megvan arra, hogy Istennel összetűzésbe
0: kerüljek. Because I'm honest and confessed and I'm cleansed from all unrighteousness.
1: De őszinte vagyok, megvallottam a bűneimet és megtisztultam mindegyiktől.
0: And I know the love they have towards me.
1: Tudom, hogy mennyire szeret engem a Szent Háromság.
0: And it just brings tears to my eyes just to even think about it, even
1: és
0: talking to you.
1: Ha csak erre gondolok és nektek beszélek róla,
0: and
1: már könnyek jönnek a szemembe. Egyáltalán nem félek attól, hogy hazatérjek hozzájuk.
0: I know my wife Eileen loves me with all my faults and funny ways.
1: Hogy a feleségem Eileen szeret engem mindenféle furcsa dolgommal együtt.
0: When I've been away for some time,
1: és amikor már egy ideig nem voltam
0: otthon, my way home,
1: és hazafelé utazom,
0: I can't wait to get there.
1: Alig várom már, hogy otthon legyen.
0: I think of things that I've done wrong and things why she could be mad at me.
1: Eszembe jut mindaz a rossz dolog, amit tettem, és amiért ő haragudhatna rám.
0: But she throws her arms around me.
1: De mégis átölel, amikor hazaérek.
0: And welcomes me.
1: És szeretettel fogad.
0: And I'm never scared to go home.
1: És soha nem félek attól, hogy haza kell mennem.
0: Amen. Is that real to me?
1: Ez ennyire valóságos a számomra.
0: I'm not scared to go home to my father.
1: Nem félek hazamenni az atyámhoz.
0: To the Spirit and to the Son.
1: És a Szent Szellemhez, a fiúhoz.
0: And these days so many of my wonderful Christian friends are there already waiting for me.
1: Most ma már nagyon sok keresztény barátom van, aki ott vár rám a túloldalon.
0: I think I've got more friends in heaven than I have on earth.
1: Azt gondolom, hogy a mennyben már több barátom van, mint a földön.
0: Some ways I can't wait to get there.
1: Tehát bizonyos szempontból alig várom, hogy ott legyek.
0: Because love's been perfected in me.
1: Mert tökéletes élet bennem a szeretet.
0: And he got this delightful phrase in verse 17.
1: És a 17. versben itt ez a nagyon kedves mondat.
0: Because as he is, so are we in this
1: mert
0: world.
1: Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban.
0: Isn't that incredible?
1: Nem elképesztő?
0: What's the word I want? What is Jesus enjoying in that heavenly realm now?
1: Mit élvez most Jézus a mennyei világban?
0: What does the Father and the Spirit think about him?
1: Mit gondol az Atya és a Szent Szellem Jézusról?
0: What relationship do they have?
1: Milyen kapcsolatuk van egymással?
0: And all those wonderful saints that have gone there and are part of that
1: csodálatos szentek,
0: growing heavenly
1: már ott vannak és részesei ennek a növekvő mennyei egyháznak.
0: He's in total intimacy with the Father.
1: Jézus tökéletesen bensőséges kapcsolatban van az Atyával.
0: Totally one with the Holy Spirit.
1: Teljesen egy a Szent Szellemmel.
0: And so many of the wonderful saints are now one in him in the most amazing fellowship.
1: És most már nagyon sok csodálatos szent egy Jézussal egyedi közösségben, teljesen egyedi közösségben.
0: In
1: és most János itt ebben a
0: levélben,
1: amikor írja
0: very soon going home.
1: Ezt a levelét, akkor a 90-es éveiben járt, mert nagyon közel volt az ő hazaköltözése ekkor.
0: He says, that's how I am in this world.
1: Azt mondta, én is így vagyok ebben a világban.
0: Verse 18.
1: 18. vers.
0: There's no fear in love.
1: Nincs a szeretetben félelem.
0: But perfect love casts out fear, because fear
1: involves torment. Sőt, a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár.
0: He who fears has not been made perfect in love.
1: Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
0: See, John's not worried that in his old age God will forget him. He already is an old man.
1: Tudjátok, János nem az öregsége miatt írja ezeket, na ha már elég idős volt akkor.
0: Amen. Verse 19.
1: 19.
0: vers. I think by the Holy Spirit that's been made deliberately ambiguous.
1: Szerintem ez a Szent Szellem akaratából teljesen jó, direkt ilyen kétértelmű mondat.
0: You can translate it either way.
1: Mert két módon lehet fordítani.
0: We love because he first loved us.
1: Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ez
0: or
1: egyik
0: we love him because he first loved.
1: Vagy mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket.
0: And both are true.
1: Mind a két tény igaz.
0: Because when God's love fills you to overflowing.
1: Mert amikor Isten szeretet túlcsordulásig betölt minket.
0: When you've really received the love that he has
1: amikor
0: towards you.
1: Igazán befogadjuk ezt a szeretetet, amivel Isten viseltetik irántunk.
0: The fear is gone.
1: Akkor már nincsen félelem.
0: The relationship is perfect.
1: Kapcsolatunk tökéletes vele.
0: Then you've got something now that so fills you, you feel not I need love. You've got
1: akkor
0: so much you're trying to give it away all the time.
1: Valami, amitől nem azt mondogatjuk, hogy szükségem van szeretetre, hanem annyi van bennünk, hogy állandóan csak adni akarunk belőle.
0: Now, the first person you give it back to God.
1: Elsősorban Istennek adjuk vissza ezt a szeretetet.
0: Then you give it to your partner.
1: Aztán a házastársunknak, hogyha a házasok vagyunk.
0: Not getting, but giving.
1: Nem kapni akartok, hanem adni.
0: And then you've got it to give to all the people that come to you for one reason or another.
1: És utána oda kell adnotok minden embernek, aki valamilyen okból oda megy hozzátok.
0: And you become a lover of men because the love of God is filling your heart.
1: És akkor az emberek szerelmese leszel, mert Isten szeretete kitöltetett a szívedbe.
0: I mean, I remember when the Spirit of God just filled me with that love.
1: Amikor Isten szelleme betöltött engem ezzel a szeretettel.
0: I was living in India at the time.
1: Akkor Indiában éltem.
0: We lived in a little flat, a little apartment in a Muslim part of Bombay.
1: Bombaynak egy muzulmán negyedében.
0: But there were Hindus around as well.
1: De hinduk is voltak körülöttem.
0: One of my jobs was to go to the lady that sold bananas every morning to get some fresh bananas to have with our
1: breakfast. Minden reggel elmenjek a banán árus asszonyhoz, akitől minden reggel banánt vettünk a reggelihez.
0: She was a Hindu lady.
1: Ez egy hindu asszony volt.
0: And she chewed a particular addictive thing called pan. It's like a red beetle that she would chew, spitting out everywhere.
1: Piros babszerű dolgot rágcsált, aminek ilyen kábító hatása volt, és nagyon büdös volt, és mindenfelé köpködte ennek
0: a levét. She was one of the ugliest people I've ever seen in my life.
1: És az egyik legrondább ember volt, akit életemben láttam.
0: And I used to go and buy my bananas and run away quickly. I couldn't stand the sight.
1: Nagyon gyorsan mentem hozzá banánt venni, megvettem a banánt és elrohantam, mert nem bírtam elviselni a látványát.
0: This first morning after I was baptized in the love of God, I went dancing down to see her.
1: Bemerültem Isten szeretetébe, táncolva mentem az utcán, efelé a hölgy felé.
0: And for the first time I think I saw her and I loved her.
1: És azt gondolom, ez volt az első eset, amikor megláttam, hogy szerettem
0: Istenbe. I felt such compassion for her.
1: Olyan irgalmat éreztem iránta.
0: I could literally have kissed him.
1: Szó szerint meg tudtam volna puszilni.
0: And I was totally transformed.
1: Teljesen megváltoztam.
0: There was one of the people I was working with in the Christian press that I was working in.
1: Volt egy ember ott a keresztény nyomdában, akivel együtt dolgoztam.
0: He was an artist.
1: Művész volt.
0: And I was a scientist.
1: Én meg tudós voltam.
0: And he was drawing ridiculous things that was impossible to reproduce.
1: És nagyon furcsa dolgokat rajzolt, azokat nem lehetett másolni, sokszorosítani.
0: He used to blame me because we couldn't get into print what he had drawn in his.
1: Nem tudtuk a nyomtatásban megvalósítani azt, amit ő lerajzolt.
0: And I used to blame him for his stupid, ridiculous, abstract way of painting drawing. No one could reproduce that rubbish.
1: Abszurd és nevetséges és teljesen lehetetlen módokon rajzolta le a dolgokat.
0: We had angry exchanges and there was a bad relationship between us.
1: Voltak köztünk haragos szóváltások és rossz volt a kapcsolatunk.
0: And he was an absolute hard-boiled, dyed-in-the-wool, you know, brethren that hated the things of the spirit.
1: És egy ilyen teljesen megkeményedett Isten igébe ugyan be márkott, de Szent Szellem dolgát gyűlölő testvér gyülekezetből való ember volt, és amíg bemerültem Szent Szellembe, akkor szerettem volna
0: átölelni.
1: Amikor legközelebb találkoztunk, mintha más ember lett volna.
0: I loved him.
1: Szerettem őt.
0: I was nice to him.
1: Kedves voltam hozzá.
0: He melted.
1: ő megolvadt.
0: And my love changed him, and we came the closest allies and colleagues in the work of God.
1: És a legközelebbi munkatársak és szövetségesek lettünk ebben a nyomdában.
0: Amen. I love because he first loved me.
1: Én azért szeretek, mert először Isten szeretett engem.
0: And if we come to that, we're going to see all kinds of wonderful things.
1: És hogyha ide eljutunk, akkor látni fogjuk, hogy ilyen dolgok történnek az életünkben.
0: Amen.
1: Amen.
0: Well, just in the last page.
1: Az utolsó oldalon, most az utolsó oldalon, ami a 18. oldalon.
0: The dangers of being filled with the Spirit.
1: A Szent Szellemmel való betöltöttség veszélyei.
0: First of all, it can be a shallow, incomplete experience.
1: Ez lehet egy sekélyes és befejezetlen átélés.
0: My exhortation is to press on to receive everything that it's supposed to be for you.
1: Én azt mondanám nektek, hogy nyomuljatok Isten felé mindaddig, amíg mindent meg nem kaptok tőle, amit nektek akar adni.
0: And there's the misuse of the gifts.
1: Aztán van az ajándékok rosszul való használata. A megtévesztés miatt lehet, hogy rosszul használjuk az ajándékokat. Ez az az intelmemhez.
0: Just be humble and be teachable, because you still have a lot to learn.
1: Tanítható, mert nagyon sok mindent kell tanulnod még.
0: And if we do that,
1: és hogyha ilyenek leszünk,
0: God will bring us more and more to the fullness of all these wonderful
1: things. Isten egyre inkább teljességére juttatja bennünk az ő csodálatos ajándékait.
0: Tomorrow we're going to start looking at the gifts.
1: Holnap elkezdjük vizsgálni az ajándékokat.
0: But we've got to have this right attitude about them.
1: Csak megfelelő legyen a hozzáállásunk az ajándékokhoz.
0: It's got to be passion for the fullness of what the Bible says they are.
1: Szenvedélyesen kell akarnunk a teljességét annak, amiről a Biblia azt mondja, hogy a rendelkezésünkre áll.
0: Just one closing scripture.
1: Egy záró bibliai rész.
0: I want you to come to John.
1: Szeretném, ha János evangéliumához. János 7-hez lapoznátok.
0: John chapter 7.
1: János 7.
0: And listen to what Jesus said.
1: Hallgassátok meg, mit mondott Jézus.
0: On the last great day of the feast, verse 37.
1: 37. vers.
0: Now every verb in the next three verses is in the present continuous tense.
1: A következő három versben minden ige folyamatos jelen időben van.
0: So it's got to be a lifestyle, not a simple one-off event.
1: Tehát ez nem egyszeri eseményekről van szó, hanem egy életmódról.
0: Let's read it as we close.
1: Tehát olvassuk el ezt befejezésként.
0: And I'm going to give it the sort of extended translation.
1: Egy ilyen bővített fordítását fogom ennek mondani.
0: If anyone thirsts and goes on and continually being thirsty,
1: ha valaki szomjazik, és akkor legyen folyamatosan szomjas.
0: Let him come to me and go on continually coming to me.
1: Az jöjjön hozzám, jöjjön folyamatosan és állandóan.
0: And let him drink and go on continually drinking.
1: És igyon szüntelenül folyamatosan.
0: And he who believes in me and goes on continually believing in me.
1: És aki hisz bennem és folyamatosan szakadatlanul hisz bennem.
0: As the scriptures have said.
1: Amint az írás mondotta.
0: Now what he's saying is, you've got to believe in me to be as big as the Bible says I am.
1: De azt mondja ezzel Jézus, hogy hinnetek kell bennem úgy, hogy olyan nagy vagyok, amilyennek a Biblia kijelent engem.
0: The glory and power of my risen life.
1: A feltámadott életem minden erejével és dicsőségével.
0: If you believe that the me that's come to live in you is as big as the Bible says he is.
1: Hogyha hiszitek, hogy én, aki belétek költöztem, olyan nagy vagyok, amilyennek a Biblia kijelent.
0: And if you go on continually believing.
1: És hogyha folyamatosan hiszitek ezt.
0: Then out of your heart will flow rivers and go on continually flowing rivers of living water.
1: Ömölni állandóan folyamatosan a belsőtökből.
0: See, there's no experience that can do this.
1: Nincs egyszerű élmény, ami ezt eléri.
0: That initial experience is only the start of something.
1: Az a kezdeti élmény, ez csak a kezdete valaminek.
0: That you have to go on continually doing more and more and more deeply all the time.
1: Hanem folyamatosan be kell merülnötök, és egyre mélyebben kell merülnötök.
0: Until the Jesus that you believe in is as big as the Bible says.
1: Amíg az a Jézus, akiben hisztek, olyan nagyjá nem lesz bennetek, amilyen nagynak őt a Biblia kijelenti.
0: And he's big enough for the whole world, amen?
1: És amíg elég nagy nem lesz az egész világ számára,
0: then,
1: elég
0: verse 39,
1: nagy az egész világ számára, 39. vers.
0: But this he spoke concerning the Spirit.
1: Ezt pedig a Szent Szellemről mondta.
0: Whom those believing and going on continually believing in him would receive.
1: Amelyet vendők voltak mindazok, akik ő benne folyamatosan és egyfolytában hisznek.
0: For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified.
1: Mert még nem adatott akkor a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg.
0: But now Jesus is glorified.
1: De most már Jézus megdicsőítetett.
0: And the Spirit is given.
1: És a Szent Szellem odaadatott nekünk.
0: And this scripture can be literally fulfilled in each and every one of us.
1: És ez a vers mindegyünk életében szó szerint megvalósulhat, vagy ezek a versek.
0: In Jesus mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen. Isten áldjon meg titeket!
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának második része hangzott el.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Are you having a good time?
1: Everything's back.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Steve Telcerov Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
4: Szóval a mai reggelt azzal kezdjük, hogy a barátságokról, az ilyen jellegű kapcsolatokról fogunk beszélni.
5: Without a doubt, relationship is the central message of the Bible.
4: Kétség nélkül a kapcsolatok a Biblia központi üzenetét jelentik.
5: First, a relationship we have with God.
4: Először is ugye kapcsolatunk van Istennel.
5: Then in family.
4: Aztán a családtagjainkkal.
5: Then in friends and companions.
4: Aztán a barátainkkal és egyéb fajta társainkkal.
5: And the kingdom of God will move forward in the energy, the power and the dynamics of relationships.
4: És Isten királysága a kapcsolatokban rejlő energiával, erővel, illetve azoknak a működéseivel mozdul előre, vagy terjed.
5: The ability to engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Meg lehet tanulni azokat a készségeket, amelyekkel tartós kapcsolatokat lehet létrehozni és megtartani.
5: Let me say it again. To engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Újra elmondom, hogy a tartós kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának készségeit meg lehet tanulni.
5: And anyone can learn it when they're willing. Amen?
4: És aki hajlandó, az bárki megtanulhatja. Így van?
5: Genuine love, concern, serving others.
4: Valódi szeretet, a törődés másokkal, mások szolgálata.
5: Are at the very heart of God's kingdom.
4: Isten királyságának a lényegét jelentik.
5: And these are skills that

0: the Holy Spirit develops in us.
1: És a Szent Szellem alakítja ki bennünk ezeket a készségeket.
0: And those skills have a specific purpose.
1: És ezeknek a készségeknek van egy adott célja.
0: This is the challenge of what we call the church.
1: Ez a kihívás áll az úgynevezett egyház előtt.
0: A group of people who are bound together in a common life.
1: Az egyház az egymással összekötött emberek csoportja, akiknek ugyanaz az élet célja.
0: And who are bound together in a common purpose.
1: És akik egy közös cél érdekében, közös életben és közös életcélben vannak összekötve.
0: Let's take a quick look at examples of friendship in the Bible.
1: Nézzük meg a Bibliában néhány barátságot gyorsan.
0: What does it mean to be a friend?
1: Mit jelent barátnak lenni?
0: A friend is someone who desires your good.
1: A barát az az ember, aki a javadat akarja.
0: It's just that simple.
1: Ennyire egyszerű.
0: It's someone who desires your best.
1: Valaki, aki a legjobbat akarja neked.
0: We find friendship first modeled in the Bible by God himself.
1: A Bibliában legelőször maga Isten mutatja be, milyen a barátság.
0: And God starts first of all in the scripture with a guy named Abraham.
1: És Isten ezt egy Ábrahám nevű emberrel kezdi a Bibliában.
0: Somebody have James 2.
1: Jakab 2-ből James 2 tudunk verse erről olvasni.
0: 23. Maybe Jill, you can read it for us if you
1: verset olvassuk fel, amely azt mondja, tehát Jakab 2:23, hogy és beteljesedett az írás, amely azt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
0: So Abraham is called God's friend.
1: Tehát Ábrahám Isten barátjának neveztetik.
0: And who are we?
1: És mi kik vagyunk?
0: We're the sons of Abraham. We have a like faith, just like his.
1: Mi Ábrahám fiai vagyunk, tehát az életünkben ugyanaz a hit van, mint az övében.
0: And God wants you and I to know that we are his friends.
1: És Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy a barátai vagyunk.
0: We're to discover in this a little bit later, what does it mean for us?
1: Később majd rájövünk arra is, hogy mit jelent ez nekünk.
0: But you see that Abraham stepped into a relationship with God, and God is the one who calls Abraham his friend.
1: Látjátok, Ábrahám kapcsolatba lépett Istennel, és Isten az, aki Ábrahámot a barátjának nevezi.
0: Secondly, in Exodus chapter 33 and verse 11.
1: Másodszor a 2 Mózes 33:11-ben.
0: It says that the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend.
1: Azt olvassuk, hogy az Úr pedig beszélt Mózessel szemtől szemben, amint szokott az ember szólni a barátjával.
0: So Moses is another person that God considers his friend.
1: Tehát Mózes
0: skin on, the situation doesn't change.
1: Látjuk, hogy amikor Jézus színre lép, tehát Isten emberi testbe öltözik, akkor sem változik a helyzet.
0: God desired Abraham's good. God desired Moses's good.
1: Isten Ábrahámnak is és Mózesnek is a javát akarta.
0: When Jesus comes on the scene, he comes with an intention of doing good.
1: Amikor Jézus színre lép, ő is jót akar tenni.
0: And Jesus is criticized as being a friend.
1: Jézust azzal bírálták, hogy
0: of tax gatherers and sinners.
1: Hogy az adószedők és a bűnösök barátja volt.
0: And out of this you discover the heart of God that he wants the good of sinners.
1: És ebből felfedezhetjük, hogy az van Isten szívében, hogy ő a bűnösök javát akarja.
0: And he's willing to engage in their life to develop a relationship with them for that purpose, that they themselves might be reconciled to God.
1: És hajlandó belépni ezeknek az embereknek az életébe és kapcsolatot kialakítani velük annak érdekében, hogy ők maguk is megbékélhessenek Istennel.
0: And Jesus is the ultimate expression of the Father's heart.
1: És Jézus az, aki leginkább kifejezte az Atya szívét.
0: You've seen me, Jesus says, you've seen the Father.
1: Jézus azt mondta, hogy ha láttatok engem, láttatok az Atyát.
0: And you get to know God's heart for people by looking at how Jesus responded to and engaged with people.
1: Abból tudhatjuk meg, hogy hogyan fordul az Atya szíve az emberekhez, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan ápolta a kapcsolatokat az emberekkel.
0: He genuinely desired their good.
1: Ő őszintén akarta az emberek javát.
0: In the Old Testament we find examples with David and Jonathan.
1: Az Ószövetségben megtaláljuk Dávid és Jonatán példáját.
0: There's other examples with David in the
1: És vannak más példák.
0: Hushai the Archite.
1: A kusaival, az árkiabeli kusaival való kapcsolata Dávidnak.
0: And when we come to the New Testament, we find Paul and his traveling companions. These were friends who were bound together in a common life and bound together in a common purpose.
1: És amikor az Új Szövetségben megnézzük Pált és a vele utazó szolgáló társait, azt látjuk, hogy ezek az emberek is össze voltak kötve egy közös életben és egy közös célban.
0: In John chapter 15 verse 13,
1: a János 15:13-ban
0: Jesus makes a powerful statement about his own disciples.
1: Jézus egy nagyon erőteljes kijelentést tesz a saját tanítványairól.
0: And I want you to notice the statement when Jesus says to his disciples, I no longer call you servants, but I call you friends.
1: Szeretném, hogyha észrevennétek azt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem a barátaimnak nevezlek titeket.
0: Let's read the passage together. It's John chapter 15 verse 13 through 15.
1: Tehát ez a János 15-ben van, a 13-tól a 15. versig. Slide.
0: Please.
1: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
0: Notice the phrase in here when Jesus says, you are my friends if you do what I command you.
1: Figyeljétek meg, hogy Jézus is itt azt mondja, hogy a barátaim vagytok, hogyha az én parancsolataimat megteszitek.
0: Please notice that friendship should not breed a familiarity that leads to laziness or disobedience.
1: Figyeljétek meg, hogy a barátság nem egy olyan magatartást kell, hogy ki alakítson bennünk, amitől lusták és engedetlenek leszünk.
0: And there's a definite need to understand the way that the kingdom works.
1: Határozottan meg kell értenünk, hogyan működik a királyság.
0: See, I'm friends with Franz Lippi.
1: Tehát nekem például a Franz Lippi a barátom.
0: But I still also recognize the apostolic mantle that he wears.
1: De ugyanakkor én elismerem azt az apostoli palástot, ami rajta van.
0: I'm friends with Polly.
1: Én a Polinak is a barátja vagyok.
0: And Kati.
1: És Katinak is.
0: But I still recognize their leadership and the mantle that they wear, and I honor it.
1: De én felismerem azt a vezetői szerepet, azt a palástot, amit ők hordoznak, és tiszteletbe tartom.
0: When I'm in their house,
1: amikor az ő házukban vagyok,
0: we do as they say.
1: Azt csináljuk, amit mondanak.
0: Yeah. I honor his rules.
1: Megbecsülöm a pali szerepkörét.
0: So friendship is never a mask for disrespect.
1: Tehát a barátságot soha nem használhatjuk a tiszteletlenség kendőzésére.
0: Nor does it ignore different levels of calling or responsibility.
1: De és az elhívás és felelősség különböző szintjeinek az elismerését sem akadályozza a barátság.
0: But at the core of it is that Polly desires my good, I desire his.
1: A dolog lényege az, hogy Polly az én javamat akarja, én meg az övét.
0: And that's a basis for a friendship.
1: És ez egy alap a barátsághoz.
0: But it doesn't erase other lines of responsibility and understanding of callings and mantles.
1: De ez nem szünteti meg azt, hogy elismerjük az emberekkel levő elhívásnak, palásnak, felelősségnek a különböző szintjeit.
0: Here's a key principle. Key principle is that God's kingdom is built upon friendship.
1: Íme egy alapelv. Isten királysága barátságra épül.
0: Jesus could have chosen any method in the world for the fulfillment of his plans.
1: Jézus bármilyen módszert választhatott volna a tervei megvalósítására.
0: But one of the foundation stones in his methodology was friendship.
1: De az ő módszereinek az alapja, az egyik alapja a barátság volt.
0: His plan of action was to find a group of people.
1: Tehát az volt az alapelve, hogy talál egy csoport ember.
0: Spend time together with them.
1: Akikkel időt tölt együtt.
0: Become covenant friends.
1: Akikkel szövetségi barátságba lép.
0: And then do something significant for the kingdom of God.
1: És együtt valami jelentőset tesznek Isten királyságáért.
0: And friendship was a major part of that method of changing the world.
1: És a barátság a világ megváltoztatására irányuló módszer egyik alapja volt.
0: Before Jesus passed on his mission to his friends on the last night of his earthly life, Jesus said some important things.
1: Mielőtt Jézus átadta a földi szolgálatának a végén a területet, a feladatot a barátainak, a tanítványainak, mondott néhány fontos dolgot.
0: We already read one of the passages. Now look down a few other verses to John 15, verses 34 and 35.
1: A Jánosban, ez a János 13-nak a 34.
0: John 13, verses 34 and 35. To read them.
1: Tehát akkor ez a János 13-ból a 34-35. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
0: Would you agree that this is a it's a fantastic truth?
1: Egyetértetek velem abban, hogy ez egy fantasztikus igazság.
0: But not that easy to accomplish.
1: De nem túl könnyű megvalósítani.
0: Jesus said that the quality of his kingdom is going to be reflected in the quality of our relationships.
1: Jézus azt mondta, hogy az ő királyságának a tulajdonságait a barátságaink tulajdonságai fogják tükrözni.
0: There's a mandate that we learn to cooperate, work together, love one another.
1: Isten megbízott minket azzal, hogy tanuljunk meg egymással együttműködni. Egymást szeretni.
0: Because this is where God manifests himself.
1: Mert Isten így nyilvánítja meg saját magát.
0: It's another passage I want you to turn to. It's 1 John chapter 1 verses 1 through 7.
1: Az 1 János 1-hez.
0: 1 John 1.
1: Tehát 1 János 1.
0: 1 through 7.
1: Első 7 vers. Shall I read it?
0: Yes, please.
1: Tehát első 7 vers. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelent, és láttuk azt, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
0: Polly referred to this yesterday, and I want you to notice verse 3 again. We proclaim to you what we have heard and seen, so that you may also have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ.
1: Polly már beszélt erről tegnap, és én újra szeretném kihangsúlyozni a harmadik verset. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
0: Take a few minutes to explain this word fellowship, which is the context or our friendship, our relationships here.
1: Egy kicsit elemezzük, hogy mit is jelent az a szó, hogy közösség, ami gyakorlatilag a mi egymással való kapcsolatunknak, barátságunknak a tartalma.
0: I want us to understand the balance of true koinonia.
1: Szeretném, hogyha az igazi koinóniában rejlő egyensúlyt felfedeznénk.
0: The Greek word fellowship or koinonia has an important meaning for us.
1: A görög szónak a közösségre, ez a koinónia, van nagyon fontos jelentése a számunkra.
0: It has two very precise meanings.
1: Két nagyon konkrét jelentése van ennek a szónak.
0: The first,
1: az első,
0: is that it means that we are joined together in a common life.
1: Az első tehát az, hogy egy közös életben fogunk össze egymással.
0: And this is what John is saying. He says, I, the Father and the Son, we all have one common life.
1: Ezt mondja János is, hogy az atyának, a fiúnak és nekem egy közös életünk van.
0: And it's the eternal life of the eternal God.
1: Ez pedig az örök Istennek az örök élete.
0: We saw it in Jesus.
1: Láttuk Jézusban.
0: We touched it, we heard it, we looked upon it.
1: Megérintettük, hallottuk, megérintettük, átéltük.
0: We looked intently upon it.
1: Szemléltük.
0: And the closer we got to it, the better it was.
1: És minél közelebb kerültünk hozzá, annál jobb lett.
0: And this same eternal life we now proclaim to you.
1: És most ugyanezt az örök életet hirdetjük nektek.
0: Truly our fellowship is with the Father and with His Son.
1: A mi közösségünk valójában az Atyával és az ő Fiával van.
0: And we're writing this letter so that you may admire our wonderful, fantastic Christian life.
1: És mi azért írjuk ezt a levelet, hogy ti csodálhassátok, ami fantasztikus és elképesztő keresztény életünket.
0: We don't expect you to get there because you're not an apostle.
1: Nem számítunk arra, hogy ti is ebbe belekerültük, hiszen nem vagytok apostolok.
0: You will live a second class life than the rest of us.
1: Ti majd egy másodrangú életet éltek, mi hozzánk képest.
0: Is that what John's saying? Of course he's not.
1: János ezt mondja egyáltalán nem természetesen.
0: No. We write these things to you that you may come and have fellowship with us.
1: Azért írjuk nektek ezeket a dolgokat, hogy ti is jöhessetek és közösségbe lehessetek velünk.
0: And you will come and also participate in this one eternal life of the living God.
1: És ti is részt vegyetek az öt örökkévaló Istennek ebben az egyetlen örök életében.
0: For truly our fellowship, our common life is with the Father and His Son Jesus Christ.
1: Mert a mi közösségünk, a mi közös életünk valójában az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal van.
0: That is fantastic.
1: Ez fantasztikus.
0: The same access that John the Apostle had to this eternal life, you and I have.
1: Mi úgy, te és én ugyanúgy hozzáférhetünk ahhoz az örök élethez, ahogy János hozzáfér.
0: Friends, there's no different doorways or different accesses to God. We have as much of God as we want.
1: Barátaim, nincs semmi más ajtó, ami Istenhez vezetne. Annyit kaphatunk Istenből, amennyit akarunk.
0: And God's made the playing field level for all of us.
1: És Isten egyforma feltételeket teremtett mindannyiunk számára.
0: And we've been brought into a common life that Jesus has made available.
1: Ugyanabba a közös életbe léphetünk be Istennel, ami Jézusnak a rendelkezésére áll.
0: And what are the qualities of this life?
1: Mik a tulajdonságai ennek az életnek?
0: Can you imagine Jesus after he was anointed walking around for a week?
1: El tudjátok képzelni, hogy Jézus miután megkapta a kenetet, egy hétig járkált.
0: And not doing anything supernatural.
1: És nem tett semmi természet fölöttit.
0: Jesus needed 3 hours on the cross to deal with our sins.
1: Jézusnak 3 órára volt szüksége a kereszten ahhoz, hogy leszámoljon a bűneinkkel.
0: What was the point of his 3 years living beforehand?
1: Akkor mi volt az értelme annak a 3 évnek, amit az előtt leélt?
0: Why didn't he just come and die and then leave?
1: Miért nem csak egyszerűen eljött, meghalt, aztán elment?
0: He spent 3 years living his life publicly.
1: Hanem 3 évet töltött azzal, hogy nyilvános életet élt.
0: To demonstrate to us what life looks like for a person who lives in fellowship with God the Father.
1: Hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az élete egy olyan embernek, aki az Atyával közösségben él.
0: And it wasn't there for us to admire.
1: És nem azért csinálta ezt, hogy mi csodáljuk.
0: So that we could all clap and say, oh.
1: És mindannyian tapsoljunk, hogy ez aztán már valami.
0: Great for you.
1: Nagyon jó neked.
0: No, Jesus is saying, listen, the life I lived, you're going to live.
1: Nem, Jézus azt mondta, hogy ti is azt az életet fogjátok élni, amit én most élek.
0: Because the fellowship I have with the Father, you're going to have with the Father.
1: Mert nektek is ugyanolyan közösségetek lesz az Atyával, amilyen nekem van.
0: And Jesus lived 3 years to show us, he was giving us a foretaste of what our life would be like when we are in relationship with the Father.
1: És azért élt 3 évet az emberek jelenlétében, hogy adjon egy előízt arról, hogy milyen lesz az emberek élete, amikor majd az Atyával közösségben élnek.
0: He lived a supernatural life.
1: Tehát természet fölötti életet élt.
0: He died, rose again from the grave.
1: Meghalt, aztán feltámadt a sírból.
0: He becomes now the head of the church, and we are now members of his body.
1: És aztán az egyház fejévé lett, és mi vagyunk az ő testének a tagjai.
0: That same supernatural life is now flowing from the head down through the body through every member who is connected with him.
1: Most már ugyanez a természet fölötti élet folyik a fejtől le a testre, annak minden tagjára, aki ezt a tőle kapott életet éli.
0: And we need to begin thinking of ourselves in these terms.
1: És el kell kezdenünk magunkról így gondolkodni.
0: To walk around for a week and not see something supernatural means that maybe there's something wrong with us.
1: Hogyha egy hétig úgy járkálunk a világban, hogy nem történik semmi természet fölötti, lehet valami baj van velünk.
0: If we can learn how to draw on that life,
1: hogyha megtanulunk meríteni ebből az életből,
0: then we can also powerfully manifest that life.
1: Akkor erőteljesen meg is tud ez nyilvánulni belőlünk.
0: 1 John chapter 2 verse 6. Whoever claims to live in him must walk also as Jesus did.
1: Where is it?
0: 1 John chapter 2, verse 6.
1: Tehát 1 János 2, 6.
0: Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.
1: Aki pedig azt mondja, hogy ő benne maradt, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
0: And how did Jesus walk?
1: Hogyan járt Jézus?
0: He walked in fellowship with the Father.
1: Közösségben az Atyával.
0: And as we move in this in this life together with him, we'll discover what are the marks of true eternal life.
1: És ahogy vele együtt mozdulunk ebben az életben, meg fogjuk ismerni az örök életnek a valódi jeleit.
0: And these marks are our birthright. It's part of what it means to be born again.
1: És ezek a jelek, ami életünk jogaihoz tartoznak, az újjászületettek így élhetnek.
0: And according to John's letter, these are the marks of the person who's been born again, together in fellowship with the Father.
1: És János levele szerint ezek a jelei az újjászületett embernek, aki Istennel közösségben él.
0: They walk in the light.
1: A világosságban járnak.
0: They know him who is from the beginning.
1: Ismerik azt, aki kezdettől fogva van.
0: They keep his commandments.
1: Betartják a parancsolatait.
0: They love the brethren.
1: Szeretik az atyafiakat.
0: Church, love is supernatural.
1: Kedves egyház, a szeretet természet fölötti.
0: We don't have the capacity in our natural selves to love people genuinely.
1: A mi természetes lényünkben nincsenek meg a képességek arra, hogy igazán szeressük az embereket.
0: Much less love our enemies.
1: Még kevésbé, hogy szeressük az ellenségeinket.
0: Divine love, God's agape love is something supernatural. It's a skill that we learn. It is a divine empowerment.
1: Az agape szeretet, Istennek a szeretete olyan készség, amit megtanulhatunk, és isteni megerősítést jelent a számunkra.
0: This life does not sin, John says.
1: Ez az élet nem vétkezik, nem követel bűnt.
0: This is not an automatic, inevitable thing. This is a skill to be learned.
1: Ez egy nem automatikusan és elkerülhetetlenül megtörténő dolog velünk, hanem készség, amit megtanulhatunk.
0: See, sinning not sinning is a possibility available through the power of that life that's available moment by moment.
1: Ennek az életnek az erejében benne van az a képesség, hogy ne kövessünk el bűnt. Ez percről percre adva van.
0: Sin is not a necessity, although it is always a possibility.
1: A bűn nem szükségszerűség, noha mindig lehetőség.
0: The ability not to sin is a possibility.
1: Tehát lehetőségünk van arra, hogy ne vétkezzünk.
0: Before you became a believer, sinning was just natural.
1: Mielőtt hívővé váltunk, a bűn egyszerűen természetes volt.
0: We were good at it.
1: Nagyon jól csináltuk.
0: It just came natural.
1: Csak úgy folyt belőlünk.
0: I remember when I got saved.
1: Emlékszem, amikor megtértem.
0: Before I went to school every morning, this was in 8th grade.
1: 8-os voltam minden reggel, mikor mentem az iskolába.
0: Me and my friends would gather before class time and we would smoke marijuana before we went to class.
1: A barátaimmal összejöttünk iskola előtt és elszívtunk egy cigit.
0: My dad drives me to school.
1: Az apukám elvitt az iskolába autóval.
0: I get out of the car.
1: Kiszállok az autóból.
0: Run into the school.
1: Befutok az iskolába.
0: He drives off.
1: Az apukám elmegy.
0: I turn around.
1: Én megfordulok.
0: Run out the door.
1: Kirohanok az ajtón.
0: And we stood in this woods near the school, and there we would smoke
1: az
0: marijuana before
1: iskola
0: we went to class.
1: Közelében volt egy erdő, és ott átcsorogtunk a barátaimmal, és cigiztünk iskola előtt.
0: On one Friday night, I gave my life to Christ. One Friday night, I gave my life.
1: Egy péntek este adtam át az életemet Krisztusnak.
0: My brother talked to me about the Lord.
1: A testvérem beszélt nekem az Úrról.
0: And God's love for me.
1: És arról, hogy Isten szeret.
0: He told me I've got a real problem, and that's my sin.
1: Elmondta nekem, hogy van egy igazi problémám, ez pedig a bűnöm.
0: But he said, Steve, God answered your problem.
1: De azt mondja, Steve, Isten válaszolt a problémádra.
0: He sent his son to die for you.
1: Elküldte a fiát, hogy meghaljon érted.
0: And you got to know that God has a plan for your life.
1: Tudod kell, hogy Istennek terve van az életeddel.
0: I was 16 years old.
1: 16 éves voltam.
0: I grabbed hold of this hook.
1: Megragadtam ezt a lehetőséget, ezt a fogantyút.
0: And I said, God, if you're real,
1: bekaptam, és azt mondtam, Istenem, ha valódi vagy,
0: I want to know you.
1: Meg akarlak ismerni.
0: I believe everything my brother said about you.
1: Elhiszek mindent, amit a testvérem mondott rólad.
0: On Monday morning,
1: Hétfő reggel.
0: That was Friday night, and when I woke up Saturday morning, Sunday morning, I didn't think anything had changed.
1: Ugye péntek este tértem meg, amikor felébredtem szombat reggel, vasárnap reggel, akkor még semmi nem volt másmilyen.
0: But when I got to school Monday morning, I knew something was different.
1: De amikor hétfő reggel odaértem az iskolához, akkor már tudtam, hogy valami megváltozott.
0: As was my custom when I came back to that same group on Monday morning.
1: Mert ahogy szokásom szerint ugyanazzal a csoporttal összejöttem hétfő reggel.
0: And we started to do what we were good at, sinning.
1: És elkezdtük csinálni azt, amiben jók voltunk, tehát bűnözni.
0: Something in me had changed.
1: Valami bennem megváltozott.
0: I saw red lights. I started to shake.
1: Felgyúlott egy vörös lámpa, elkezdtem remegni.
0: Every possible warning sign that could be turned on was screaming at me.
1: Az életemben minden elképzelhető riasztó jelzés, ami egy emberben működhet, elkezdett visítani és szirénezni.
0: And I instinctively knew that what we were doing now was wrong.
1: És tudtam akkor már, hogy amit csinálunk, az rossz.
0: The possibility was of sinning was there, but now I have a choice.
1: Ott volt a lehetőség, még mindig, hogy bűnt kövessek el, de volt egy választási lehetőség.
0: And I had to make choices to bring my life in harmony with what God wanted for me.
1: És olyan döntéseket kellett hoznom, amik összhangba hozták az életemet azzal, amit Isten akart a számomra.
0: You see, the ability not to sin is a possibility.
1: Tudjátok, lehetőségünk van arra, hogy ne kövessünk el bűnt.
0: And the power of eternal life is what leads us. It makes us aware of the options that are available to us.
1: És az örök életnek az ereje vezet minket, és nyitja meg számunkra a rendelkezésünkre álló lehetőségeket.
0: But we've got to choose.
1: De nekünk kell döntenünk.
0: The impossibility of not sinning does not exist.
1: Nincs olyan, hogy lehetetlen vétkezzünk.
0: This is the balance of Christian life in a short few words.
1: Így lehet nagyon röviden megfogalmazni a keresztény életben rejlő különbségeket.
0: This eternal life makes it possible for us to walk as he walked, to overcome the world, to overcome the evil one.
1: Az örök életben lehetőség rejlik arra, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy legyőzzük a gonoszt és a bűnt.
0: This all speaks about this kind of this koinonia, this common life that we share together.
1: Mindez erről a koinóniáról szól, arról a közös életről, amiben vagyunk Istennel.
0: But there's a second meaning to koinonia.
1: De van a koinóniának egy második jelentése.
0: And the second meaning is that we are joined together into a common purpose.
1: Ez pedig az, hogy összefogtunk egy közös cél érdekében.
0: God has one intent.
1: Istennek egy szándéka van.
0: He has one passion.
1: Van egy dolog, ami ég a szíve.
0: That overshadows all other passions.
1: Ez uralkodik minden más szenvedélye fölött.
0: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
1: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
0: His passion is described for us in his prayer.
1: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
0: And it's the cry of our hearts.
1: És ez a mi szívünk kiáltása.
0: God, your kingdom come, your will be done.
1: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
0: Everything else is secondary to that primary passion.
1: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedélyhez képest.
0: And God himself wants to see the king of the kingdom glorified over all the earth.
1: És Isten azt akarja, hogy a királyok királya és a királysága megdicsőjön az egész földön.
0: This is his passion.
1: Ezért dobog a szíve.
0: And if I am joined together with him in a common life, I will also be joined together with him in a common purpose.
1: És hogyha én az életemet megosztom Istennel, akkor közös kell, hogy legyen a célunk is.
0: And we've got to learn to live within the balance of those two things.
1: És meg kell tanulnunk ennek a két dolognak az egyensúlyában élni.
0: God is passionate about things he has in his heart.
1: Isten nagyon szenvedélyes azok iránt a dolgok iránt, amik a szívében vannak.
0: Things that he has in store for your city, things he has in store for my nation.
1: Azokért a dolgokért szenvedélyes, amiket nekünk, az életünknek és a városunknak.
0: God wants his world back.
1: Isten vissza akarja kapni a világát.
0: He wants teenagers to know him.
1: Azt akarja, hogy a tinik is ismerjék
0: őt. He wants marriages to be restored.
1: Azt akarja, hogy helyreálljanak a házasságok.
0: He wants families to thrive.
1: Azt akarja, hogy a családok éljenek és viruljanak.
0: He wants businesses to succeed.
1: Azt akarja, hogy a vállalkozások sikeresek legyenek.
0: He wants to create wealth for the purposes of his kingdom.
1: jólétet akar teremteni az ő királysága céljai érdekében.
0: Friends, there is so much to do.
1: Barátaim, olyan sok feladatunk van.
0: And God has purposes in his heart that he invites us to join together with him to accomplish.
1: Istennek vágyak vannak a szívében, és meghív minket arra, hogy csatlakozzunk hozzá ezeknek a megvalósításához.
0: God's fanatic about these things.
1: Isten teljesen oda van ezekért a dolgokért.
0: You are part of a church, a part of a community that has purpose, that has design, that wants to go somewhere.
1: Ti egy olyan közösségnek, olyan egyháznak vagytok a tagjai, aminek van egy célja, ami egy közös dolgot akar megvalósítani.
0: And we have to recognize that the way that this relationship works with God, joined together in a common life, joined together in a common purposes, so our friendships are.
1: És fel kell ismernünk, hogy ahogyan működik nekünk ez az Istennel élt közös élet, és az a közös cél, aminek az érdekében együtt munkálkodunk, a barátságaink is ugyanígy működnek.
0: Friendship is not just hanging out and just having a fun time together.
1: A barátság nem csak arról szól, hogy együtt töltjük a szabad időnket és jól érezzük magunkat.
0: That's great, that's necessary.
1: Ez is nagyon jó és szükséges.
0: But friendship also means that we are joined together in a common purpose.
1: De a barátság azt is jelenti, hogy egy közös cél érdekében összefogtunk.
0: We've got goals.
1: Vannak céljaink.
0: We share a common life.
1: Közösen élünk.
0: We fellowship together.
1: Közösségünk van egymással.
0: We are friends.
1: Barátok vagyunk.
0: How are you?
1: Hogy vagy?
0: Yeah, okay. Let me pray for you.
1: Akkor imádkozom érted.
0: And then we join together and we've got a common purpose.
1: És aztán összefogunk, mert van egy közös célunk.
0: We've got a common enemy.
1: Van egy közös ellenségünk.
0: You see, many friendships are born out of a common life.
1: Tudjátok, sok barátság abból születik, hogy megosztjuk az életünket egymással.
0: And there are many friendships that are born out of a common purpose.
1: És sok barátság jön létre a közös cél égisz alatt.
0: See, I'm friends with Franz, I'm friends with Polly, I'm friends with Darko.
1: Én barátja vagyok a Franznak, Palinak, Darkónak.
0: And many other because of a common bond we have in Christ.
1: Mindenekkel és sokakkal másokkal is, elsősorban azért, mert Krisztusban össze vagyunk kötve.
0: I wouldn't know them apart from him or Bronnie. And many of you here in this room, it's the same.
1: Krisztus nélkül nem is ismerném őket se, és Bronit se, és sokatokkal úgy így van ez ebben a teremben.
0: There's a common thread in our lives.
1: Van egy közös szál az életünkben.
0: And that's our experience with Jesus.
1: Ez pedig a Jézussal való átélésünk.
0: Who's become the Lord of our lives.
1: Aki az életünk ura lett.
0: There's a mutual sharing and giving and empowerment.
1: Közösen osztozunk az adásban, az erő elnyerésében.
0: As we communicate our insights.
1: Ahogy elmondjuk egymásnak, mit láttunk meg.
0: The benefits and the lessons that we've learned in living with God.
1: Miket tanultunk meg, és milyen javát látjuk annak, hogy Istennel élünk.
0: This is a great statement when Jesus says, I call you my friends because I've revealed to you what the Father has revealed to me.
1: Az nagyszerű az, amikor Jézus azt mondja, hogy a barátaimnak neveznek titeket, mert megmutattam nektek azt, amit az Atya megmutatott nekem.
0: The basis of quality friendship is the level of our communication. It's our transparency.
1: A barátságnak a szintjét, a minőségét az adja meg, hogy mennyire kommunikálunk egymással, mennyire vagyunk átlátszóak egymás előtt.
0: And together we have one Father.
1: És közös atyánk van.
0: But you see, that's not the end.
1: De nem ez a vége a történetnek.
0: We have friendships because we're also bound in a common purpose.
1: Azért is vagyunk barátok, mert közös célunk van.
0: None of us are content to live for ourselves.
1: Egyikünk se lehet elégedett azzal, hogy önmagáért él.
0: But we've been enlisted to carry out a mission, a design, a purpose.
1: Isten besorozott minket azért, hogy egy közös célt, egy közös tervet megvalósítson.
0: And in a sense, it's like being soldiers together.
1: Tehát egy mondatban, hogy katonatársak legyünk.
0: And there are few friendships that are stronger than those that are born out of fighting together.
1: Kevés olyan barátság van, ami erősebb annál, mint amikor a közös harcban lesznek barátok az emberek.
0: And it's the balance of these two things that is the basis of good friendship.
1: És ennek a két dolognak az egyensúlya adja a jó barátságnak az alapját.
0: I told you we had this recent event with Nick Vujicic.
1: Elmondtam nektek, hogy Nick Vujicic-sal volt ugye ez a közös eseményünk nemrég.
0: And because of this project was so large, was so big for Slovenia.
1: És mivel ez a Szlovénia viszonylatában egy olyan nagy program volt.
0: And Darko can testify to this.
1: Darko is bizonyságot tehet erre.
0: There's been a whole new development of relationships and friendships based on a common purpose that we had together.
1: Egészen új módon fejlődtek, kialakultak ki barátságok és kapcsolatok, azért, mert ennek a célnak az érdekében együtt dolgoztunk.
0: The largeness of the task, the size of the vision.
1: a feladatnak és a látásnak a mérete.
0: Required us to hook arms together.
1: Azt követelte tőlünk, hogy összefogjunk.
0: And out of having a common purpose,
1: és ebből, hogy volt közös célunk,
0: we started to share our common life.
1: Elkezdtük megosztani egymással az életünket
0: our
1: is.
0: Our common bond.
1: Azt a közös kötést, ami van köztünk.
0: And honestly, in many of our cities, as far as the quality of life between believers, as far as I'm concerned, will never be the same.
1: És azt gondolom, hogy sok városban a keresztények egymással való kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint régen volt, tehát sokkal jobb lett.
0: It's gone to a whole new level.
1: Egészen új szintre jutottunk.
0: So we share a common life,
1: tehát van egy közös életünk,
0: and we share a common purpose.
1: És van közös célunk.
0: And we have to recognize the power, the validity, the essential, the importance of both.
1: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
0: Yeah. The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
1: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk. Sok munka van ebben.
0: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
1: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
0: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
1: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak üsörgünk és jókat beszélgetünk.
0: We share a common life.
1: Közös életünk van, igen.
0: And we communicate our insights and our experiences with him.
1: Elmondjuk egymásnak, hogy mit éltünk át és mit értettünk meg az Istennel való kapcsolatban.
0: But we've also got a common purpose.
1: De van egy közös célunk is.
0: And this is our passion.
1: És ezért ég a szívünk.
0: This is our drive.
1: Ez hajt minket.
0: Turn to Ecclesiastes chapter 4.
1: Akkor a Prédikátor 4-hez lapozzunk.
0: We'll look at the power of friendship in kingdom relationships.
1: Nézzük meg a barátság erejét a királyságbeli kapcsolatokban.
0: Polly read this passage yesterday. We're going to look at it just a little bit more.
1: Polly tegnap már felolvasta ezt, egy kicsit jobban megvizsgáljuk most.
0: This is Solomon's wisdom.
1: Salomon bölcsessége.
0: When he says in Ecclesiastes 4 verses 9 through 12, two are better than one.
1: Tehát azt mondja a Prédikátor 4-ben a 9-től 12-ig verség.
0: Two are better than one.
1: Sokkal jobban van a dolga kettőnek, hogy nem az egynek. Mondjátok, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
0: Say it again. Two are better than one.
1: Mondjátok még egyszer, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
0: Because they have a good return for their labor.
1: Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.
0: For if either of them falls, the one will lift up his companion.
1: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
0: But woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
1: Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik és nincsen, aki őt felemelje.
0: Furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone?
1: Továbbá, hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
0: And Polly revealed how one can be warm alone yesterday.
1: Tegnap Polly elmondta, hogy lehet egyedül megmelegedni.
0: With a heated blanket.
1: And if one, amikor mondjuk ilyen, ez
0: and
1: a meleg,
0: if one can overpower him who is alone, two can resist him.
1: Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak.
0: The cord of three strands is not quickly torn apart.
1: És a hármas kötél nem hamar szakad el.
0: Number one.
1: Tehát először is.
0: Next. Friendships, kingdom relationships produce a fruitfulness.
1: Tehát a barátságok, a királyságbeli kapcsolatok gyümölcsözőek.
0: See, two or more people moving together in friendship, in relationship can achieve much more than one can on his own.
1: Amikor kettő ember, aki kapcsolatban, barátságban van egymással, együtt mozdul egy irányba, sokkal többet elvégezhetnek, mint amit egyedül el tud valaki végezni.
0: This is really the principle of synergy.
1: Ez a szinergizmusnak az alapelve.
0: Besides the sheer value of fruitfulness, the work itself is much more enjoyable when there's more.
1: És amellett, hogyha többen dolgozunk valamint gyümölcsözőbbek vagyunk, eredményesebbek, ezen kívül jobban is élvezzük, hogyha nem egyedül kell rajta dolgozni.
0: In our church life and in the NIC project, for example, people who were tremendous, tremendous help.
1: A gyülekezeti életünkben, például a NIC-kel kapcsolatos projektben is nagyon nagy segítséget jelentettek az emberek.
0: And in the end we had over 250 volunteers that helped produce this project.
1: Végül 250 önkéntes munkálkodott az egész program megvalósításán.
0: See, when we do things together, the capacity for fruitfulness is much, much greater.
1: Tehát amikor együtt csinálunk dolgokat, akkor sokkal nagyobb az esély az eredményességre.
0: And we have to learn to become intentional in inviting people alongside.
1: És meg kell tanulnunk, hogy céltudatosan oda hívjuk magunk mellé embereket.
0: This has been my struggle for many, many years, both in my marriage and in my ministry.
1: Én nagyon sok évig küzdöttem ezzel a házasságomban és a szolgálatban is.
0: I come out of a culture that's highly independent.
1: Egy olyan kultúrából jövök, ahol nagyon függetlenek az emberek.
0: And one of my weaknesses was the intentionality of inviting people alongside into a team.
1: És nekem nehéz volt az, hogy megtanuljam az embereket magam mellébe sorozni, hogy egy csapatba legyünk.
0: My wife's been a tremendous help to try to balance and bring that into a much better condition.
1: A feleségem óriási segítség volt ebben, hogy segítsen nekem megtalálni az egyensúlyt, és hogy sokkal jobb legyek ebben.
0: And I've had to become intentional of thinking of ways of how to invite others, how to join together.
1: És nekem is ki kellett találnom, hogy hogyan tudok magam mellé állítani másokat.
0: How to delegate work, not to be afraid to ask people for help.
1: Hogyan tudom átadni a feladatot másoknak, hogy ne féljek segítséget kérni?
0: Yeah. People enjoy doing things together.
1: Az emberek szeretnek együtt csinálni dolgokat.
0: Now, would you just, if you have something to write on, most of you are writing something. Just think for a moment. Consider a time when you and a friend have been able to accomplish something more together than you could have done had you been alone.
1: A legtöbbeteknek van valami papírja, meg íróeszköze. Gondoljatok bele egy olyan esetben az életetekben, amikor valamilyen barátotokkal közös munkában többet el tudtatok végezni, mint egyedül lettetek volna képesek.
0: Just write it down here, just for a second.
1: És írjátok le egy percet, szálljunk erre.
0: Consider a time when you and a friend have been able to accomplish more together than you could have alone.
1: Gondoljátok végig, hogy mikor fordult elő, hogy egy barátotokkal többet tudtatok elvégezni valamiben, mint egyedül tudtatok volna.
0: Question, how is it more enjoyable?
1: Válaszoljatok erre a kérdésre, hogy miért élvezetesebb együtt dolgozni valamin.
0: And how is it more productive?
1: És milyen módon termelékenyebb így.
0: Next.
1: Következő pont.
0: Support.
1: Támogatás.
0: For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
1: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
0: Hey, throughout life we will all falter and fail.
1: Az élet során mindegyikünkkel előfordul, hogy megingunk vagy elesünk.
0: It's inevitable.
1: Ez elkerülhetetlen.
0: Is it okay to fail?
1: Nem baj, hogyha esetleg kudarcot vallunk valamiben?
0: Huh?
1: No.
0: It's not okay to fail.
1: It's okay to fail. Tehát nem baj, hogyha elesünk.
0: Will you fail?
1: Tehát fogtok kudarcot vallani? Yeah.
0: Will you make mistakes?
1: Fogtok hibákat elkövetni?
0: You better know that.
1: Jobb, ha tudjátok ezt előre.
0: The one who does anything is free to make mistakes.
1: Yeah? Mindenki, aki csinál valamit, megeshet, hogy hibázik.
0: And how tremendous it is when we have a companion, a friend, who's compassionate enough.
1: És milyen csodálatos az, amikor van egy társunk, egy barátunk, aki elég irgalmas ahhoz,
0: who understands that what we need is a hand.
1: Hogy megértse, hogy egy kézre van szükségünk.
0: I remember when I was in my first years of college.
1: Emlékszem, amikor az első évben voltam a főiskolán.
0: I was exposed and struggling with pornography.
1: Szembe találkoztam a pornográfiával, és meg is kísértett.
0: It's a challenge that many men face.
1: Nagyon sok férfi találkozik ezzel a kihívással.
0: And it's something the devil wants to keep in secret.
1: És az ördög ezt titokban akarja tartani.
0: The devil will always build his strongholds in secret and he reinforces them in our silence.
1: Az ördög mindig titokban építi az erősségeit, és ami csendünkben erősíti meg azokat.
0: Once we break the silence,
1: amikor megtörjük a csendet,
0: the secret is exposed.
1: Akkor kiderül a titok.
0: And the stronghold loses its power.
1: És az erősség elveszíti az erejét.
0: Let me say this again.
1: Újra mondom.
0: The devil always builds his strongholds in secret.
1: Az ördög mindig titokban építi az erődjeit.
0: And he reinforces them in our silence.
1: És a csendünkben erősíti meg azokat.
0: Once we break the silence,
1: és működteti, és amikor megszegjük a csendet, megszörjük a csendet,
0: exposed,
1: akkor kiderül a titok,
0: and the stronghold loses its power.
1: És az erősség elveszíti az erejét.
0: In those first years in college, I confided in a friend about my challenge.
1: Ezekben az első főiskolai években az egyik barátomnak beszéltem ezekről a kihívásokról az életemben.
0: I was nervous, I was afraid.
1: Ideges voltam, féltem.
0: I was embarrassed.
1: Zavarban voltam.
0: I felt shame.
1: Szégyeltem magam.
0: And thank God for a friend who understood.
1: De hála Istennek egy barátért, aki megértett.
0: I said, I feel like I'm in a foxhole by myself.
1: Azt mondtam, úgy érzem magam, mint hogy egy rókalyukban lennék egyedül.
0: You know what a foxhole is? It's a soldier who's in a
1: tudjátok,
0: who's in, he's being bombarded and he's all alone in a foxhole.
1: Lövészjük, tudjátok, ahol a katona ott van egyedül, és ugye potyognak a bombák, és ott egyedül lövöldöz abból a lukból kifelé.
0: But when I broke the silence,
1: és amikor elkezdtem erről beszélni,
0: and exposed my sin, exposed my challenge,
1: és feltártam ezt a bűnt, feltártam ezt a kihívást az életemben.
0: There was a compassionate friend who understood, who prayed for me.
1: Akkor volt egy irgalmas barátom, aki megértett és imádkozott értem.
0: Who kept me then accountable, who called me on the phone.
1: Aki elszámoltatott, felhívott telefonon.
0: And in the end, that potential stronghold that could bring very destructive consequences later in life was broken.
1: És végül ez az erősség, ami nagyon pusztítóvá válhatott volna, és az életem későbbi részében nagyon pusztító eredményei lehettek volna, végül is megtört.
0: The power of friendship and kingdom relationships is this kind of support.
1: A királyságban a barátságoknak van egy ilyen támogató ereje.
0: We said that John says that love covers a multitude of sins.
1: János azt mondja, hogy bűnök sokaságát elfedezi az irgalom.
0: My friend didn't expose me, he helped me.
1: Ez a barátom, ez nem leleplezett, hanem segített.
0: And how important it is that we have this kind of support when we fail or when we struggle.
1: És nagyon fontos, hogy ilyen támogatást kapjunk, amikor kudarcot vallunk és amikor küszködünk.
0: You've got to have a relationship with someone that you can be honest with.
1: Kell, hogy legyen kapcsolatod valakivel, aki előtt őszinte lehetsz.
0: Someone that you can bare your heart, bare your soul with.
1: Valaki, aki előtt kitárhatod a lelkedet, a szívedet.
0: Who doesn't judge you?
1: Aki nem ítél el.
0: Who doesn't condemn you?
1: Nem károsztat.
0: Who doesn't just evaluate the right or the wrongness of what you are. They listen to you.
1: Nem csak értékeli, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem meghallgat.
0: But there's another area, this area of warmth and the...
1: Van egy másik terület, ugye a melegség.
0: For if two lie down together, they keep warm. How is it that one can be warm alone?
1: Tehát ha ketten fekszenek, azok megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
0: Listen, the power of encouragement and the power of warmth in relationships cannot be underestimated.
1: Nem szabad alul értékelnünk a kapcsolatokon belül átélhető bátorításnak és melegségnek az fontosságát.
0: Life can be quite cold at times.
1: Az élet időnként elég hideg lehet.
0: And having the warmth of someone's encouragement is absolutely necessary.
1: De és nélkülözhetetlen szükségünk van arra a melegségre, amit valakinek a bátorításából meríthetünk.
0: Paul and Silas found themselves in a prison cell in Philippi in the dark of night.
1: Pál és Silas Filippiben ott találták magukat az éjszaka közepén egy cellában.
0: Very cold.
1: Nagyon hideg volt.
0: But notice that they were two of them together.
1: De figyeljetek, ketten voltak ott.
0: Paul and Silas in prison.
1: Pál és Silas a börtönben.
0: Hey, what should we do?
1: De mit csináljunk?
0: Man, I don't know, it's cold in here.
1: Nem tudom, elég hideg van.
0: Hey, let's sing a song.
1: Akkor énekeljünk egyet.
0: Let's worship God together.
1: Dicsérjük Istent együtt.
0: Come on, let's lift up our voices.
1: Gyerünk, emeljük fel a hangunkat.
0: And they start to sing.
1: És elkezdtek énekelni.
0: They start to worship God.
1: Elkezdték imádni Istent.
0: And in that cold environment.
1: És ebben a hideg közegben.
0: Heaven responds.
1: A menny válaszol.
0: Their chains fall off, the prison doors open.
1: Lehultak a láncaik és kinyílt a börtönajtó.
0: And the whole situation turns around.
1: És az egész helyzet megváltozott.
0: Friends, that kind of encouragement is, that's what we offer one to another.
1: Barátaim, ez a melegség, ez a bátorítás az, ami miatt ott vagyunk egymás számára.
0: And God can do miracles through our relationships.
1: És Isten csodákat tud tenni a kapcsolatainkon keresztül.
0: Finally, there's protection.
1: Végül ott a védelem.
0: This kingdom journey is going to be filled with spiritual warfare.
1: A királyságbeli útunk tele lehet szellemi harccal.
0: And Solomon teaches us very clearly.
1: És Salamon nagyon egyértelműen tanítja.
0: We've got to fight together and not alone.
1: Hogy együtt kell harcolnunk, nem egyedül.
0: If one can overpower him who was alone, two can resist him.
1: Ha az egyiket megtámadja és valaki, ketten ellene állhatnak annak.
0: You know what? Ephesians chapter 6 is a corporate experience.
1: Tudjátok, az Efézus 6 ez egy testületi átélésről szól.
0: All the verbs being in the plural form.
1: Minden ige benne többes számban van.
0: We are not lone ranger fighters.
1: Nem magányos farkasok vagyunk, amikor harcolunk.
0: But we wage war as a company of people.
1: Hanem társaságként, közösen, csapatban harcolunk.
0: As Polly said yesterday, Rambo is not reality.
1: Ahogy Polly mondta tegnap, ez a rambóság, ez nem egy valóság.
0: Jean-Claude Van Damme is not reality.
1: Jean-Claude Van Damme nem valóság.
0: James Bond.
1: James Bond.
0: My son is just captivated with James Bond.
1: A fiam teljesen oda van James Bondért.
0: I think every night he comes and says James Bond's on TV tonight, but it's not.
1: Este, amikor hazajön, minden este mondja, hogy na ma este a tévében James Bond lesz, de hát nem az van.
0: And we've got a long road to teach him that life is a corporate experience.
1: Nagyon hosszú munkánk van még abba, hogy megtanítsuk őt, hogy az életet együtt kell átélni.
0: In David's life, he found himself in an intense battle as Saul was trying to kill him, but it was Saul's son Jonathan who helped him.
1: David is az ő életében nagyon komoly harcban volt, mert Saul megpróbálta őt megölni, de Saul fia Jonathan ott volt, hogy segítsen neki.
0: Whatever we do, we fight together. Amen.
1: Akármit is teszünk, együtt harcolunk, így van.
0: Finally, a cord of three strands is not quickly broken.
1: Végül a hármas kötél nem könnyen szakad el.
0: Let's move on to the power of friendship and the necessity of encouragement.
1: A barátságnak az ereje ott van a bátorításra való szükségben.
0: Every person has five basic emotional needs.
1: Minden embernek öt alapvető érzelmi szüksége van.
0: And wise is the person who knows them.
1: És bölcs az az ember, aki ezt tudja.
0: Every one of us in this room has a need for acceptance.
1: Ebben a teremben mindegyiknek szüksége van arra, hogy elfogadják.
0: We want to be received.
1: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
0: Welcomed.
1: Szeretettel fogadjanak.
0: Someone looks us in the eyes with a warm face.
1: Valaki barátságosan a szemünkbe nézzen, ránk mosolyogjon.
0: It's an emotional need that we all have.
1: Mindannyiunknak megvan ez az érzelmi szüksége.
0: And God does this for us first of all when the scripture says that in Christ he accepts us.
1: És Isten az, aki elsősorban ezt megteszi, értünk, a Biblia azt mondja, hogy Jézusban elfogadott minket.
0: Yeah, when you walk into the home of your door, the house of your home, in the door of your home.
1: Amikor bemész az otthonodba, belépsz az ajtón.
0: And someone greets you. There's this welcoming, this acceptance into your home, into your own place.
1: És akkor valaki ott van, aki tártkarokkal fogad és üdvözöl és befogad téged ott a saját otthonodban.
0: Every human being has this need to be accepted.
1: Minden embernek szüksége van arra, hogy elfogadják.
0: We have a need for respect.
1: Szükségünk van arra, hogy tiszteljenek minket.
0: For attention, for recognition, for appreciation.
1: Hogy elismerjenek minket és értékeljenek minket.
0: In our relationships and healthy relationships, we learn to meet these needs.
1: Az egészséges kapcsolatainkban megtanuljuk, hogy betöltsük ezeket a szükségeket.
0: Again, these are skills that we learn.
1: Ezeket a készségeket meg lehet tanulni.
0: If we didn't learn them in our home,
1: hogyha otthon gyerekkorunkban nem tanultuk meg,
0: then we have a chance to learn them in the church.
1: Akkor esélyünk van arra, hogy a gyülekezetben megtanuljuk.
0: And encouragement becomes one of the most important qualities of good relationships.
1: És a bátorítás a jó kapcsolatoknak az egyik legalapvetőbb tulajdonsága.
0: Encouragement means to inspire with courage or with confidence.
1: A bátorítás azt jelenti, hogy bátorsággal vagy magabiztossággal serkenteni.
0: Some sentiment means to embolden, to reassure, to make strong.
1: Jelenti azt, hogy erőssé tenni valakit, bátorrá tenni valakit.
0: Discouragement, or the opposite of encouragement, means to deprive of courage, to take away hope or confidence.
1: Az elcsüggesztés, ami a bátorításnak az ellentéte, azt jelenti, hogy valakit megfosztani a bátorságtól, a reménytől, vagy a magabiztosságtól.
0: To build an atmosphere of encouragement and commitment, first of all, we have to learn how to receive encouragement, first of all, from God Himself.
1: Ahhoz, hogy felépítsük a bátorításnak és az elkötelezettségnek a légkörét, elsősorban meg kell tanulnunk, hogy Istentől fogadjunk el bátorítást.
0: Friends, this will be dependent on your view of Him.
1: Ez attól függ, hogy milyen képünk van Istenről.
0: What is God like?
1: Milyen Isten?
0: I grew up in an environment with a dad who was he was incredibly encouraging.
1: Én olyan családban nőttem fel, ahol az apukám egészen megdöbbentően bátorító volt.
0: Which is quite amazing because my dad grew up in a home with two alcoholic parents.
1: Ami egészen megdöbbentő, mert az apukámnak szüleje, mind a két szüleje alkoholista volt.
0: Not once in his life had he ever heard his own dad say to him, "I love you."
1: Életében ő egyszer sem hallotta, hogy az apukája azt mondta volna neki, hogy szeretlek, fiam.
0: He grew up next door basically with friends of the neighbors. He grew up at the neighbor's house.
1: Tehát gyakorlatilag az apukám a szomszédjaiknál nőtt fel.
0: We called them as boys growing up. Later we called them aunt and uncle.
1: Tehát mi azt a szomszéd házaspárt, ahol az apukánk felnőtt, később, mikor mi gyerekek voltunk, nénikének meg bácsikának
0: neveztük. But that was no family relationship.
1: Pedig semmi vérbeli kapcsolat nem volt köztünk.
0: They were just a family who cared for a young boy who was growing up in a chaotic home.
1: Csak egy házaspár volt, akik törődtek egy olyan kisfiúval, aki egy teljesen fejetlen otthonban nőtt fel.
0: And when my dad's parents were drunk and fighting each other, he would leave the house and he would go next door to the neighbors.
1: Amikor az apukámnak a szülei berúgtak és egymással verekedtek és veszekedtek, akkor apukám kisurrant a házból és átment a szomszédba.
0: My dad grew up in a terrible environment.
1: Tehát egy szörnyű környezetben nőtt fel az apukám.
0: At a very young age, my dad went into the military.
1: Nagyon korán már katonának állt az apukám.
0: Came out after 4 years, married my mom.
1: Aztán 4 év múlva kijött a seregből, elvette az anyukámat.
0: And the two of them started to build a home.
1: És akkor ők ketten elkezdtek egy családot létrehozni.
0: And they talked extensively about the environments that they came from.
1: És
0: Dad say to him, "I love you."
1: Életében ő egyszer sem hallotta, hogy az apukája azt mondta volna neki, hogy szeretlek, fiam.
0: He grew up next door basically with friends of the neighbors. He grew up at the neighbor's house.
1: Tehát gyakorlatilag az apukám a szomszédjaiknál nőtt fel.
0: We called them as boys growing up. Later we called them aunt and uncle.
1: Tehát mi azt a szomszéd házaspárt, ahol az apukánk felnőtt, később, mikor mi gyerekek voltunk, nénikének meg bácsikának neveztük.
0: But that was no family relationship.
1: Pedig semmi vérbeli kapcsolat nem volt köztünk.
0: They were just a family who cared for a young boy who was growing up in a chaotic home.
1: Csak egy házaspár volt, akik törődtek egy olyan kisfiúval, aki egy teljesen fejetlen otthonban nőtt fel.
0: And when my dad's parents were drunk and fighting each other, he would leave the house and he would go next door to the neighbors.
1: Amikor az apukámnak a szülei berúgtak és egymással verekedtek és veszekedtek, akkor apukám kisurrant a házból és átment a szomszédba.
0: My dad grew up in a terrible environment.
1: Tehát egy szörnyű környezetben nőtt fel az apukám.
0: At a very young age, my dad went into the military.
1: Nagyon korán már katonának állt az apukám.
0: Came out after 4 years, married my mom.
1: Aztán 4 év múlva kijött a seregből, elvette az anyukámat.
0: And the two of them started to build a home.
1: És akkor ők ketten elkezdtek egy családot létrehozni.
0: And they talked extensively about the environments that they came from.

0: cared for a young boy who was growing up in a chaotic home.
1: Csak egy házas pár volt, akik törődtek egy olyan kisfiúval, aki egy teljesen fejetlen otthonban nőtt fel.
0: And when my dad's parents were drunk and fighting each other, he would leave the house and he would go next door to the neighbors.
1: Amikor az apukámnak a szülei berúgtak és egymással verekedtek és veszekedtek, akkor apukám kisurrant a házból és elment a szomszédba.
0: My dad grew up in a terrible environment.
1: Tehát egy szörnyű környezetben nőtt fel az apukám.
0: At a very young age, my dad went into the military.
1: Nagyon korán már katonának állt az apukám.
0: Came out after 4 years, married my mom.
1: Aztán 4 év múlva kijött a seregből, elvette az anyukámat.
0: And the two of them started to build a home.
1: És akkor ők ketten elkezdtek egy családot létrehozni.
0: And they talked extensively about the environments that they came from.
1: És rendkívül sokat tanultak abból a környezetből, amiből jöttek.
0: And my dad made certain choices in his life.
1: Az apukám az életében hozott bizonyos döntéseket.
0: To create an inheritance that was different than the one he had received.
1: Hogy ő más örökséget fog a gyerekeinek hagyni, mint amit ő kapott a szüleitől.
0: They had 4 boys.
1: Négy fiúk született, a szüleimnek 4 fiúk született.
0: I'm the youngest of 4.
1: Én vagyok a 4-ből a legfiatalabb.
0: And I don't know how he did it.
1: Nem tudom, hogy csinálta az apukám.
0: I'm going to ask a lot of questions when I'm home in the United States next.
1: Majd legközelebb, mikor hazamegyek Amerikába, nagyon sok kérdést fogok feltenni.
0: Because I want to learn more about how in the world he created an environment that he did.
1: Mert meg akarom tudni, hogy hogyan csodába tudott olyan környezetet létrehozni otthon, amilyet létrehozott.
0: Because he told us things like, son, I believe in you. If there's anything you put your mind to, you can do it.
1: Mert ilyeneket mondod, hogy fiam, én hiszek benned, hogy tudom, hogyha valamit eldöntesz, hogy megteszed, azt meg fogod tudni tenni.
0: When we failed and we experienced difficulties, he was there with his counsel, many times just with his presence or his arm around us.
1: Amikor elbuktunk, vagy nehézségeink támadtak, valami nem jött össze, nagyon sokszor ott volt és bátorított minket, lehet, hogy csak jelen volt, vagy csak átölelt minket.
0: Every one of my brothers.
1: Mindegyik bátyám.
0: Can remember a moment when we looked for our dad.
1: Emlékszik olyan pillanatra az életében, amikor kereste az apukánkat.
0: During some kind of an event.
1: Valamiféle eseményben.
0: And there he was in the stands waving to us.
1: Mondjuk valami sport volt, és néztünk ki a nézőtérre, hogy hol ül az apukánk, és ő ott volt,
0: my oldest brother was playing baseball.
1: A legidősebb bátyám baseballozik.
0: The next brother was in a drama club.
1: A másik pedig egy ilyen dráma játszó.
0: My other brother was playing golf.
1: A harmadik az meg golfozott.
0: I was playing tennis.
1: Én teniszeztem.
0: And their dad was there with his presence.
1: És ott volt apukánk az a jelenlétével.
0: With a smile and with a face that was communicating favor.
1: És a jó indulatot tükrözte a mosoly az arcán.
0: Big glasses, cigar out of his mouth, but he was waiting.
1: Kilógott a szivar a szájából, nagy szemüveg volt rajta, de ott drukkolt nekünk, integetett.
0: And what it does, it fills your soul with an emotional understanding of what God would be like.
1: És mit teszel ez az emberrel? A lelkünkben ott támad egy megértés arról, hogy Isten hogyan fog hozzánk viszonyulni.
0: What's his intentions towards you?
1: Mik az ő szándékai irántunk?
0: In order to receive encouragement from God, you've got to see him as he is.
1: Ahhoz, hogy bátorítást tudjunk kapni Istentől, olyannak kell látnunk őt, amilyen.
0: He is a God. He's a father who empowers. He's for you.
1: Ő egy olyan atya, aki megerősítő, az érdekünkben van ott.
0: And every writer of the New Testament is trying to get this point across to his people and to the readers.
1: És az Új Szövetség minden írója az olvasóihoz ezt az üzenetet akarja eljuttatni.
0: If God is for us, who can be against us?
1: Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
0: Paul says in Romans that there's nothing, no height, no depth, no anything that could be created that could separate us from the love of God in Christ.
1: Paul azt mondja a római levélben, hogy nincs sem magasság, sem mélység, semmilyen teremtett dolog nincs, ami elválasztat minket az Atya szeretetétől.
0: In fact, the Holy Spirit himself, he's called the encourager.
1: Magát a Szent Szellemet is a bátorítónak nevezi a Biblia.
0: The paraclete, the one who's called alongside of us.
1: A paraklétus, aki mellénk oda van hívva.
0: It's like you're walking alone.
1: Ez olyan, hogy egyedül mész valahova.
0: And the Holy Spirit is the one who's called alongside of you.
1: És a Szent Szellem oda hivatott melléd.
0: There he is.
1: Ott van.
0: He's in you.
1: Benned van.
0: He's upon you.
1: Rajtad van.
0: And he's beside you.
1: És melletted van.
0: How could you lose?
1: Hogyan veszíthetnél?
0: He's in you, he's upon you, he's beside you.
1: Benned van, rajtad van, melletted van.
0: And when he's walking beside you, he's whispering to you along the way.
1: És amikor melletted járkál, útközben suttog a füledbe.
0: Keep going, brother. Keep going.
1: Menj tovább, barátom, menj tovább.
0: That's it, you can do it.
1: Ez az, meg tudod csinálni. Jól csinálod, menj tovább, igen. Yeah.

0: power, he's the encourager, he's the comforter.
1: Ő ad erőt, ő vigasztal, ő az, aki mellettünk áll.
0: In 2 Corinthians chapter 1 verse 3.
1: 2 Korintus.
0: You can read it quickly.
1: Gyorsan elolvashatjuk. 2 Corinthians.
0: Yeah, 2 Corinthians, sorry, 2 Corinthians.
1: Yes, chapter 3. 1 or 3? Chapter 3?
0: Chapter 1.
1: Chapter 1.
0: 2 Corinthians chapter
1: 2 Corinthians 1.
0: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion.
1: Harmadik vers. Áldott az Isten és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya.
0: And the God of all comfort, who comforts us in our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.
1: És minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
0: This is the same Greek word that is described to make strong.
1: Ez ugyanaz a görög szó, ami azt jelenti, hogy erőssé tenni.
0: And Alan Vincent shares a tremendous illustration of this word comfort.
1: Alan Vincentnek van egy fantasztikus illusztrációja a vigasztalás szóról.
0: To make strong doesn't necessarily mean this kind of comfort.
1: Erőssé tenni nem feltétlenül az a vigasztalás, hogy így simogatom, babusgatom.
0: This is what mommy gives.
1: Az anyukánk csinál ilyeneket.
0: That's mom's comfort.
1: Tehát ez egy anyai vigasztalás.
0: And Alan describes a famous tapestry in the British Museum.
1: És Alan mesél egy nagyon híres drapériáról egy brit múzeumban.
0: And on the caption of this tapestry it says the bishop is comforting his troops.
1: A püspök vigasztalja a csapatait, az a címe ennek a goblennek, vagy ami éppen.
0: But the tapestry is a bishop carrying a pitchfork.
1: De arról szól, azt ábrázolja ez a kép, hogy a püspöknek a kezében van egy ilyen vasvilla.
0: And he's prodding his soldiers to get back into the fight.
1: És ezzel böködi a katonákat, hogy menjenek vissza a csatába.
0: The bishop is comforting his
1: a püspök vigasztalja
0: his soldiers.
1: A katonáit.
0: You see, our concept of comfort is oftentimes misconstrued.
1: Tudjátok, sokszor téves a felfogásunk a vigasztalás szóról.
0: God the Father wants to make us strong.
1: Az Atya Isten azt akarja, hogy erősek legyünk.
0: And part of his encouragement, part of his empowering is prodding us to get up, get back into the fight. Be strong.
1: És az ő bátorításának, vigasztalásának része az, hogy néha úgy ösztökél minket, hogy menjünk vissza a ringbe.
0: Joshua was facing impossible circumstances, taking the people over the Jordan to take the promised land.
1: Józsué egyszerűen lehetetlen körülmények között volt, át kellett vinni az egész népet a Jordánon, hogy elfoglalják az ígéret földjét.
0: And what does God say to Joshua?
1: És mit mondott Isten Józsuénak?
0: He comforts him.
1: Megvigasztalta.
0: Oh, it's okay, Joshua, I know this is a hard. No,
1: rendben van, Józsué, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy.
0: Be strong and courageous.
1: Azt mondta, légy erős és bátor.
0: It's like the pitchfork, get up, move.
1: Ez olyan, mint a vasvilla, kelj már fel és legyél
0: be
1: erős.
0: Be strong and courageous.
1: Legyél bátor és erős.
0: 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build up one another.
1: Azért bátorítsátok egymást és építsétek egymást.
0: Secondly, you must learn how to encourage yourself.
1: Másodszor meg kell tanulnunk önmagunkat bátorítani.
0: That's right. David strengthened himself in the Lord his God.
1: Ilyen módon erősítette meg magát Dávid az Úrban, az ő Istenében.
0: And friends, you've got to learn how to monitor your own internal conversation.
1: Barátaim, meg kell tanulnotok, hogy a saját belső beszélgetéseiteket felügyeljétek.
0: You can be your worst counselor.
1: Lehetsz a magad legrosszabb tanácsadója.
0: In fact, if the strength of your own internal conversation
1: hogyha a saját belső beszélgetésed ereje
0: is unyielding,
1: nem veti alá magát Istennek,
0: no amount of encouragers around you can help you until you change the nature of that internal conversation.
1: Akkor akárhány bátorító vehet téged körül, nem tudnak megváltoztatni téged, amíg te a belső beszélgetésedet meg nem változtatod.
0: In Luke 12, verses 17 through 19,
1: Lukács 12-ben 17-től 19-ig.
0: Jesus lets us hear the rich farmer talk to himself.
1: Jézus megengedi, hogy meghallgassuk, mit mond magának a gazdag földbirtokos.
0: The conversation turned this rich man into a fool.
1: Bolondot csinált a saját belső beszélgetése ebből a gazdag emberből.
0: He looked at his barns.
1: Hiszen megnézte a
0: csüveit,
1: mindazt, ami volt,
0: and he reasoned within himself.
1: És önmagában azt azon tanakodott.
0: Oh, look at all I have.
1: Ó, nézd, mi mindenem van.
0: I'll tear down my barns and build bigger ones.
1: Lerontom ezeket a csűröket és nagyobbakat építek.
0: And then Jesus says, "You fool! Today your life is required of you."
1: És azt mondja Jézus, hogy te bolond ember, hát a mai napon még a te életed elkéretik tőled.
0: See, the man was reasoning within himself.
1: Tudjátok, ez az ember önmagában gondolkodott.
0: And his internal conversation led him towards destruction.
1: És a saját belső beszélgetése vezette őt a pusztulás felé.
0: In Matthew 9, verse 21,
1: a Máté 9:21-ben
0: we hear the conversation of a woman with the issue of blood.
1: Azt halljuk, hogy miről gondolkodik a vérfolyásos asszony.
0: And what did she say?
1: Mit mondott ő?
0: The Bible reveals her internal thoughts.
1: A Biblia elmondja, hogy miket gondolt.
0: She says, if I could just touch the hem of his garment, I will be healed.
1: Azt mondta, ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, meggyógyulok.
0: You see, her internal conversation.
1: Tudjátok, a belső beszélgetése.
0: Made the difference between terminal illness and healing.
1: Jelentette a különbséget a halálos betegség és a gyógyulás között.
0: She encouraged herself.
1: Felbátorította önmagát.
0: She empowered herself with her own internal talk.
1: A saját belső beszédjével erősítette meg önmagát.
0: In Psalm 23 we hear David's conversation.
1: A 23. Zsoltárban azt halljuk, hogy Dávid miről beszélgetett önmagával.
0: Regarding his sins surrounding adultery with Bathsheba.
1: Annak ellenére, hogy körülveszi őt a Becsabéval elkövetett házasságtól és bűne.
0: His conversation was the difference between unbearable guilt leading to physical and mental illness.
1: De barátaim, az ő saját belső beszélgetése a különbséget jelentette az elviselhetetlen bűntudat között, ami elmebeli és fizikai betegséghez vezethetett volna.
0: And God's forgiveness leading to the peace that eventually flooded David's soul.
1: És Isten megbocsátása között, ami végül is Isten békességével árasztotta el Dávid lelkét.
0: And a result of David's internal talk, we have recorded for us in the scripture.
1: Dávidnak a belső beszélgetése fel van jegyezve nekünk a Bibliában.
0: The incredible benefits of David's experience with God.
1: Azok a hatalmas áldások, amelyek Dávidnak az Istennel való kapcsolatából születtek.
0: One of the healthiest things you can do is to ask the Lord to make you aware of how you talk to yourself.
1: Az egyik leghasznosabb dolog, amit Isten tehet érted, az az, hogy megmutatja neked, hogy önmagadban mivel beszélgetsz.
0: And ask him to give you a description of the way that he sees you.
1: Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked, hogy ő hogyan lát téged.
0: And help you to discover the gifts that he's given you.
1: És segítsen felfedezni azokat az ajándékokat magadban, amit ő adott neked.
0: Quit down-talking yourself.
1: Hagyd abba azt, hogy önmagadnak ilyen lesújtó dolgokat mondasz.
0: Quit criticizing yourself.
1: Ne bírálj magad állandóan.
0: Quit replaying the statements that other people have made about you.
1: És ne meditálj azon, hogy miket mondtak rólad mások.
0: Listen to what he says about you.
1: Hallgass arra, amit Isten mond rólad.
0: And start to see yourself as loved and a valuable person.
1: Kezd magad egy szeretett és értékes emberként látni.
0: Someone that God has gifted and you can accomplish goals that are within your reach.
1: Olyan emberként, akinek Isten ajándékokat adott, és aki meg tudja valósítani, el tudja érni a keze ügyébe eső célokat.
0: Finally.
1: Végül.
0: Get close to encouraging people.
1: Kerülj közel ahhoz, hogy bátorítsd az embereket.
0: And beware, no, rebuke complainers and criticizers.
1: És vigyázz, és óvakodj a panaszkodóktól és kritizálóktól is. Igen.
0: Friends, we determine the culture we have.
1: Mi határozzuk meg, hogy milyen kultúrában élünk, milyen kultúrát élünk meg.
0: How many of you like the culture of your church?
1: Hanyan szeretitek a gyülekezeteteknek a közegét, kultúráját?
0: That's great, because you created it.
1: Ez nagyon jó, mert ti csináljátok.
0: We've created the culture of our home.
1: Mi hozzuk létre az otthonunk kultúráját.
0: If we don't like it,
1: hogyha nem tetszik nekünk, ami ott van,
0: we can change it.
1: Akkor megváltoztathatjuk.
0: If people in our home feel criticized and not valued,
1: hogyha az otthonunkban az emberek úgy érzik, hogy nincsenek értékelve, csak kritizálják őket,
0: we can change it.
1: Ezt megváltoztathatjuk.
0: We're responsible.
1: Hiszen mi vagyunk felelősek. Azért a kultúrájára, amit létrehozunk.
0: And God, he wants to create a kingdom culture.
1: És Isten a királyság kultúráját akarja létrehozni.
0: A culture of encouragement, a culture of empowerment.
1: A bátorítás és erősítés kultúráját.
0: A culture where people are valued.
1: Olyan kultúrát, amelyben az embereket értékelik.
0: Where they're received.
1: Ahol elfogadják őket, befogadják.
0: When you walk in the door.
1: Amikor bemész az ajtón.
0: There's always a warm face to greet you.
1: Mindig ott van egy barátságos arc, aki üdvözöl.
0: Kisses on the cheek.
1: És megpuszil.
0: You feel welcomed and valued and valued.
1: Befogadottnak, értékeltnek érzed magad.
0: That's great.
1: Ez nagyon jó.
0: Complainers and criticizers.
1: A panaszkodók és a kritizálók.
0: That's counterculture.
1: Ez ellenkultúra.
0: Not welcomed.
1: Nem fogadjuk be.
0: That changes. Yeah? We put that away.
1: Félretesszük, eltávolítjuk.
0: We learn to empower our relationships. Friends,
1: megtanuljuk bátor erősíteni a kapcsolatainkat.
0: This is part of what a house of peace is.
1: Barátaim, ez része annak, ami a békesség házáról szól.
0: Bound together in a common life.
1: Tehát egy közös életben összefogunk.
0: And bound together in a common purpose.
1: És összekötődünk egy közös célért.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's stand.
1: Álljunk fel.
0: Father, thank you for this life that you have given.
1: Atyám, köszönjük ezt az életet, amit adtál.
0: We didn't have life before we met you.
1: Mielőtt találkoztunk veled, nem is volt életünk.
0: But he who has the Son has the life.
1: De aki a fiú, azé az élet.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Thank you, Lord!
1: Köszönjük, Uram!
0: Thank you for the ability to now walk in the light.
1: Köszönöm, hogy most már a világosságban járhatunk.
0: Thank you for the ability to overcome sin.
1: Köszönöm, hogy legyőzhetjük a bűnt.
0: To have fellowship with one another.
1: Közösségünk lehet egymással.
0: Oh God, you are so good.
1: Ó Istenem, te annyira jó vagy.
0: We love this life that you've given.
1: Nagyon szeretjük ezt az életet, amit adtál.
0: That you made available.
1: Amit te rendelkezésünkre bocsátottál.
0: And we share it with each other.
1: És mi ezt megoszthatjuk egymással.
0: Lord, I pray that you would give us a clarity of purpose.
1: Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk világos célt.
0: So that we can lock arms together.
1: Hogy összefoghassunk egymással.
0: That this city, Székesfehérvár,
1: hogy ez a város, Székesfehérvár,
0: will be turned around.
1: Megváltozhasson.
0: That there are many, many, many, many lives yet who will come to know God.
1: Hiszen még nagyon-nagyon sok élet van, akinek meg kell ismernie Istent.
0: Empower us with a common purpose.
1: Erősíts meg minket a közös céllal.
0: Until Hungary is changed and transformed.
1: Amíg Magyarország meg nem változik.
0: Till my nation, Slovenia.
1: Amíg az én országom, Szlovénia.
0: Lord, we hear your heart and what is beating inside of you.
1: Uram, érezzük azt, és halljuk, hogy mit veret a szíved.
0: That you are not satisfied until your enemies are made a footstool for your feet.
1: Hogy nem vagy elégedett addig, amíg az ellenségeid a lábad zsámoljává nem tétetnek.
0: Lord, we're honored to join you in that purpose.
1: Uram, nagyon szeretünk csatlakozni hozzád, és megtiszteltetés nekünk.
0: May you be glorified.
1: Összefoghatunk veled, és a te neved legyen dicsőítve.
0: Be honored in our fellowship.
1: És legyél megtisztelve a közösségünkben.
0: You be at the center of it.
1: Legyél a, te legyél a közepén.
0: You be glorified.
1: Te kapd a dicsőséget.
0: And may this body be powerful.
1: És az a testület legyen erős.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Steve Telcerov kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Mondani valamit veletek, amit az elmúlt években a szívemben van, és az Úr szól hozzám, hogy egyre jobban ezt érzem az elmúlt években, hogy mennyire fontos hívők számára nekünk, hogy megértsük, hogy kik vagyunk, megértsük, hogy mire vagyunk hívva. Az, hogy miért vagyok. Nem tudom, hogy föltetted ezt már kérdés, hogy Uram, miért helyeztél engem ide földre? Mi az én dolgom? Van rajtam kívül, akkor 1, 2, 3, akkor 8 embernek fogok prédikálni ma. Hogy érted, hogy Uram, hogy miért vagyok itt? Graham Cook, egy proféta, mindig azt mondja, hogy nagyon fontos föltenni azt a kérdést, hogy a menny hogy lát engem, hogy Isten hogy lát engem, mert ez a legfontosabb, hogy Isten hogy lát minket. Istennek van egy terve a világ számára, ő neki van dolga a világgal, és ő neki van terve velünk is a világban. Szóval nem csak a világba szeretne változást hozni, hanem használ bennünket is abba, minden hívőnek van egy fontos része abban, hogy a világ fog változni. De az igazság az, hogy még az egyházban is nagyon sok embernek nincs is fogalma arról, hogy miért vagyok itt. És akkor, ha azt mondanám, hogy akkor üljünk kis csoportokban, és mondjatok meg, mondd meg a szomszédnak, hogy miért vagy itt, nagyon sokan nem tudnánk mit csinálni. De mivel nem fogom azt kérdezni, mindenki azt mondja, persze, én tudom, hogy miért vagyok itt, de érdemes gondolkodni ezen. És nagyon sok munkát, még kevesebb ember tudja, és már lépett bele. Már csinál valamit az alapján. Hogyha te vagy akár a munkahelyeden belehelyezve csoportba, tudod, hogy az Isten miért helyez téged bele? Tudod, hogy mi a te dolgod abban a csoportban? Mi az, amit hordozol? És most nem általánosan, hogy Krisztust. Oké, vannak béketeremtők, vannak másfajta emberek, vannak bölcsesség ajándékok, vannak gyámolítók, vannak különböző, észreveszünk dolgokat. Miért van az, hogy te észreveszel olyat, amit más nem vesz észre? Azért, mert Isten tervezett valahogy használni téged, és úgy formál téged, hogy te leszel. És én azt gondolom, hogy Krisztus egyházában, gyülekezetében nagyon sok munkánk van, vagy nagyon sok munka van még előttünk, hogy felfedezzük ezeket az ajándékokat, identitásokat, elhívásokat, és segítsünk, hogy szerintem az egyháznak az egyik legfontosabb része az lenne, hogy mi segítsünk embereknek rájönni, hogy miért vannak itt a Földön. Ma szeretnék beszélni viszont egy olyan témáról, szóval ezt fontosnak tartom, de elismerem, és belátom azt, hogy nem mindig jól csináljuk. Amikor én felnőttem az egyházban, nem konkrétan egy gyülekezeti épületbe, de úgy nőttem fel, hogy hívő szülők, nagyszülők, több generációt visszamenve, és még én sem kaptam segítséget abba, hogy Paul, te egy ilyen ajándék vagy. Senki nem mondta nekem, ezt kellett rájönni, és rájöttem az egyik dolog, ami nekem fontos, és a gyülekezetnek fontos, nem csak a miénk, de az egyháznak, az, hogy felfedezzük ezeket az ajándékokat, és bátorítsunk és buzdítsuk embereket, hogy lépjenek ebbe. Ma nem biztos, hogy el fogsz menni innen, hogy ó, most már tudom, hogy mi az én dolgom. Nem erről szól a tanítást, ez a Palinak a dolga lesz. Jövő héten Pali elintézi azt, hogy mindenki tudja, jó, ez a Palinak, meg a vezetőknek a dolga. Én csak egy vendég vagyok, úgyhogy én arról beszélek, amit szeretnék. Amiről én szeretnék beszélni ma, az, hogy függetlenül attól, hogy tudod, hogy mire vagy hívva, függetlenül attól, hogy tudod, hogy mi az identitásod, hogy van-e valamit, amit tehetsz, és van, mindjárt fogunk beszélni, van valamit, amit tehetsz, ami erőteljesen megváltoztathatja a világot körülötted. És belátom azt, hogy nem mindig jól csináljuk. Amikor én felnőttem az egyházban, nem konkrétan egy gyülekezeti épületbe, de úgy nőttem fel, hogy hívő szülők, nagyszülők, több generációt visszamenve, és még én sem kaptam segítséget abba, hogy Paul, te egy ilyen ajándék vagy. Senki nem mondta nekem, ezt kellett rájönni, és rájöttem az egyik dolog, ami nekem fontos, és a gyülekezetnek fontos, nem csak a miénk, de az egyháznak, az, hogy felfedezzük ezeket az ajándékokat, és bátorítsunk és buzdítsuk embereket, hogy lépjenek ebbe. Ma nem biztos, hogy el fogsz menni innen, hogy ó, most már tudom, hogy mi az én dolgom. Nem erről szól a tanítás, ez a Palinak a dolga lesz. Jövő héten Pali elintézi azt, hogy mindenki tudja, jó, ez a Palinak, meg a vezetőknek a dolga. Én csak egy vendég vagyok, úgyhogy én arról beszélek, amit szeretnék. Amiről én szeretnék beszélni ma, az, hogy függetlenül attól, hogy tudod, hogy mire vagy hűve, független attól, hogy tudod, hogy mi az identitásod, hogy van-e valamit, amit tehetsz, és van, mindjárt fogunk beszélni, van valamit, amit tehetsz, ami erőteljesen megváltoztat,

ezeket az ajándékokat, és bátorítsunk és buzdítsuk embereket, hogy lépjenek ebbe. Ma nem biztos, hogy el fogsz menni innen, hogy ó, most már tudom, hogy mi az én dolgom. Nem erről szól a tanítás, ez a Palinak a dolga lesz. Jövő héten Pali elintézi azt, hogy mindenki tudja, jó, ez a Palinak, meg a vezetőknek a dolga. Én csak egy vendég vagyok, úgyhogy én arról beszélek, amit szeretnék. Amiről én szeretnék beszélni ma, az, hogy függetlenül attól, hogy tudod, hogy mire vagy hívva, független attól, hogy tudod, hogy mi az identitásod, hogy van-e valamit, amit tehetsz, és van, mindjárt fogunk beszélni, van valamit, amit tehetsz, ami erőteljesen megváltoztathatja a világot körülötted. Ez a dolog nagyon egyszerű, de erőteljes, amikor megteszünk az Úrral. Mi az a dolog? Bármilyen furának hangzik, amikor mi jót cselekszünk, amikor a jó dolgokat cselekszünk a világban, valami történik körülöttünk. Látni fogjuk ma az igerészekből, hogy amikor jót cselekszünk, akkor mi változást hozhatunk a világunk számára. A körülötted levő világ változik. Van egy örökévaló része Istennek, ami belépett helyzetbe, amikor mi jót cselekszünk a világban. És hogyha van valami, ami kell a világnak, az a változás. Nagyon kellene ráférni a világra a változás. És nem kell egy nagyon szellemi embernek lenni, nem kell, hogy nagyon szellemi legyél, ahhoz, hogy lássad, hogy a világi rendszer, amiben mi élünk, az nagyon keményen dolgozik, általában 138 csatornával, hogy elvonja a figyelmünket. Csak leülsz a nappaliba, és már rögtön van egy lehetőség, valahova máshova menni. Vagy sok helyre. Néha van egy kép a képben, nem tudom, használtatok ezt a kettőt, két világban lehetsz egyszerre. Illetve három, mert ülsz elvileg egy világba, és akkor kettő. Aztán a gyerekek átszaladnak, az már a negyedik. Szóval egyszerűen körülöttünk van. Néha bemegyek a fiamnak a szobájába, megy a YouTube, hallgat valamit, közben a PSP-zik, vagy játszik a Xboxon, és kérdezem tőle, hogy mit csinálsz, azt mondja, tanulok. Szóval akkor már négy világ van, mert az én világom az egészen más, és én más látok, valahogy más hitbe vagyok. Szóval egyszerűen el vagyunk vonva a figyelmünket. A világ koncentráltan próbálja dekoncentráltá tenni bennünket, hogy egyszerűen nem tudjunk figyelni, és hogy elfárassza bennünket. És minden nap emberek, még azok, akik követik az Úr Jézus, és azok, akik még nem, küzdenek egyre jobban, hogy fokuszáljanak Istenre. Minek kell egy Isten, aki beszél feláldozásról és lemondásról, amikor bármit kaphatok, bármikor. Bármit kaphatok, bármikor, ha elég pénzem van, vagy ha elég ügyes vagyok, akkor szerzem magamnak azt, amire szükségem van. És a lelkünknek az ellensége szeretne elvonni a figyelmünket arról, hogy mi igazán fontos, zaklatni bennünket úgy, hogy ne tudjunk fókuszálni Istenre. És azt vettem észre, hogy nagyon koncentráltan dolgozik azon, hogy mi figyeljünk arra, amire nem vagyunk képesek, amire nem vagyunk jók. És mi az, amit nem tudunk megtenni. És állandóan ez van erősítve. Hát te nem vagy annyira jó ebbe. Nem vagy jó ebbe, nem vagy jó abba. És amikor fókuszunk arra, amire nem vagyunk jó, képzeljétek el, sokkal kevesebb lesz az életünk, vagy sokkal kevesebb lesz az életünkből, mint amit az Isten szeretne adni. Ha csak arra figyelünk, én nem vagyok jó ebbe, nem vagyok jó abba, akkor egyszerűen a fókuszunk egy szegénység mentalitást hoz elétre mi bennünk. Úgyhogy ma egy egyszerű üzenetem van minden emberre, aki küzd ezzel. És ez a következő. A jó cselekvését ne hagyjatok abba, ne hagyd abba. A jó cselekvésében ne fáradj el. És csináld tovább azt a jót, amit tudod, hogy tenned kell.
Most, hogyha nagyon rövid szeretnék lenni, leülhetek most is bizony.

0: válság volt. Vagy menjek tovább? Oké. Erre számítottam, erre van a következő 18 oldal. Jó, ez... Jó cselekedni Istennek a számára, Istennek a javára, ez egy nagyon egyszerű, de erőteljes módja, amit az Isten adott nekünk, hogy mi tudjuk befolyásolni a világot. Azért lettünk ide helyezve, hogy Isten számára legyünk azok, akik befolyásoljuk a világ körülöttünk. Amikor jót teszünk, akkor mi helyezzünk a fókuszt vissza Istenre, és... Ez egy olyan dolog, ami nem csak a mi életünket tudja befolyásolni, de azoknak az életét, akik körülöttünk vannak. És amikor jót teszünk, van egy áldás, ami felszabadul. Majd látni fogjuk ezt az igékből. Van egy önzetlenség, ami kijön. Az emberek, nem tudom, hogy volt, amikor valamit tettél valaki másnak, és azt mondja neked, hogy soha senki nem tett ilyet nekem. És benned mi van? Hú! Ez egy jó érzés. Én olyat tettem, nem csak neki jó, hanem neked is jó. És hogyha neked jó és neki jó, képzeljétek el, hogy Istennek milyen érzés. De jó. Az én lányom, az én fiam élvezte azt, hogy csak egy egyszerű dolgot tett, és megváltoztatta valaki másnak az életét. Amikor mi megtesszük azt a jót, amit tudjuk, hogy kéne tenni, nem azért, mert kapunk valamit belőle, hanem egyszerűen azért, mert ez jó. Lehet, hogy ez valamibe kerül is nekünk, hogy jót teszünk. De mikor így lépünk, és egyszerűen azt tesszük, mert nem kapunk belőle, nem azért, hogy kapjunk belőle, hanem azért, hogy jó legyen másnak, akkor ez egy helyes dolog Istennél. Jézus, csak kérdezem, szerintetek nagy kedve volt jönni és meghalni, érted? Csak kérdezem. Nem, attól függ, hogy milyen szemüveget veszel föl, nem? Hogy, hát értem persze, hogy élvezte végig. Hogy ki nem szeretne meghalni, én értem. Na, szóval, hogy nagyon sok helyen az írásban az írás hívja az Isten népére arra, hogy cselekedjenek jót. Most 12-t fogjuk nézni, de igyekszem gyorsan átmenni. 37. Zsoltár, 3. vers. Azt mondja, bízál az Úrban, és cselekedj jót. E földön lakjál, és élj hűségesen, mondja Károli. Egy része annak, hogy mi élünk itt, ebben a világban hűségesen, az látható miben? A jó cselekedeteikben. Tudom, hogy most ez tabú, hogy nem szabad hívőknek, akik kegyelem alatt élnek, jó cselekedetekről beszélni. De nem lehet szétszedni ezeket. Aki él Istennek a kegyelmével, vágyik arra, hogy ha ekkora kegyelmet kaptam az életemben, én szeretnék jót tenni másokkal. Szeretnék másoknak adni. És képzeljétek el, olyanok lehetünk. Emlékeztek, amikor lehet, hogy én elárulom magamat egy kicsit. Amikor kicsi voltam, volt ez a pez. Ez egy kis cukorka. Tudod, amikor azt a kis fejes gyűjtöttünk azokat a fejeket. És amikor bele kellett rakni azt a cukorkát. Amikor a barátai látják, mit akartak? Ó, pez van nálad? Amikor járkálsz egy ekkora áldás kiadóval, mindenki azt mondja, én elfogadnék egy ilyet, és akkor vigyázni kellett, kezdte számolni, hogy akkor körülbelül 10 van egy csomagban, már 8 barát kérdezte, akkor nekem nem fog maradni, elrakod. Szóval itt viszont a kegyelem, hogyha látható van az életedben, azt meg kell osztani másokkal. Azt mondja, bízál az Úrban, és cselekedj jót. E földön lakjál, és élj hűségesen. A jó cselekedeteinken keresztül sokszor azt látja, látszik az Istennek a hűsége a mi életünkben, de látszik az, hogy Isten hűséges, amikor mi jól cselekszünk. 37. Zsoltár 27. később a 27. versben azt mondja Dávid, hogy kerüld a rosszát, cselekedj jót, és örökké megmaradsz. Ez egy izgalmas gondolat. Nem? Ki az, aki szeretne hosszan élni? Oké, megint ez ugyanaz a 8 ember. Többiek ébren vagytok? Szóval ebben a Zsoltárban Dávid egy kontrasztot fest a két csoport között, a gonoszak és az igazak között. És azt mondja az igazaknak, hogy az az igaz, aki jót tesz, akkor ő fog örökké megmaradni. Na most nem gondolom, hogy konkrétan azt gondolta, hogy akkor az nem fog meghalni itt a Földön, viszont én gondolom, hogy nem vagyok egyedül abba, hogy én remélem, amikor már jön az a nap, amikor írják a számokat a kötőjelnek a másik oldal, 1600 kötőjel 2003, nem 2000, mindegy. Szóval amit írnak a másik, amikor jön ez a nap, amikor én meghalok, én remélem, hogy valami él utánam itt. Valami megmarad a gyerekeimben, Isten adja, hogy unokák is legyenek, nagyon hamar, Jézus nevében, de nem csak rajtam múlik, de valami megmarad utánam, nem? Ez a vágyunk. Ki az, aki szeretne meghalni, és ahogy elmentél, senki nem emlékszik rád? Akkor az legalább jó, hogy ez a 8 kéz nem ment föl még egyszer. Nagyon jó. Érted, hogy ha szeretnéd, hogyha valami megmaradna utánad, mi lenne, hogyha megpróbálnád egy olyan embernek lenni, aki jót teszel? Egyszerűen keresed, hogy hol tudok jót tenni, hogy tudok emelni ezt a helyzetet körülöttem, hogy tudok Isten számára valami olyasmit tenni, ami egyszerűen önzetlen, és jó a másiknak, jó Istennek, és jó a másiknak. Egyszerűen Istenre nézve jót cselekedni. Amikor jót teszünk itt a Földön, van egy örökké való hatása a cselekedeteinknek, és nem csak örökké való hatása, hanem befolyásolja a mi életünket is itt a Földön. Példabeszélek 3.27, azt mondja, ne késd jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ne késd jót tenni. Ahol szükség van, mondja a Salamon, azért ne tartsd vissza, ha valamit tudsz tenni, akkor tedd meg ezt. Ebbe azt mondja, ne késd jót tenni. Tudtatok, hogy a jó tevésnek van egy szavatossága? Nem én találom ki. Azt a Salamon azt mondja, hogy van egy időzítése a jó tevésnek. Csináltál már azt, hogy ha valakinek kéne segíteni, látom, hogy szüksége van segítségre, és hazamész, és nem segítesz. Mi van, hogyha jövő héten azt mondja, látom, hogy múlt héten ez nehéz volt. Segíthetek most neked? Azt kösz, megoldottam. Van egy időzítése a jó tevésnek. Miért van az, hogy pont te látod, hogy szükségben van valaki? Miért van az, hogy te mindig látod egy bizonyos fajta embert? Lehet, mert te vagy a megoldása annak a dolognak. Lehet, hogy az Isten csak neked szól, hogy figyelj, ez nem esett jól neki. Menj oda, és mondd meg, hogy nem így gondolta. Az Úr szereti őt. Nem így gondolta a másik. Nem az van, hogy átnézte őt, csak el volt foglalva, és menj el oda, és mondd meg, te látod őt, és te értékeled az ő szívét. Mi van, hogyha senki soha nem megy oda? Az a testvér, az az ember, lehet, hogy folyamatosan csalódik, és egy keserűség lesz benne. És lehet, hogy Isten megmutatja neked. És ahelyett, hogy mi azt mondanánk, hogy hú, ez nagyon nehéz helyzet, valakinek oda kéne menni, segíteni, jót tenni. Lehet, hogy azért veszed észre, mert te vagy az. Ne késd jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ne késd jót tenni. Máté 5.16, van, aki nagyon örül, mert hosszú volt az Ószövetség, hát ha gyorsabban átmegyünk az Új Szövetségen, de több ígéves van itt. Máté 5.16, már olvastuk, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy ragyogjon. Mi kell, hogy lásson? Gondolkodtál ezen? Mi kell, hogy lásson? Az Úr Jézus az ő dicsőségében? Hát nem épp ezt írja. Hogyan? Hogy lássak jó cselekedeteiteket, és utána dicsőítsék a ti mennyi atyátok. Amikor jót cselekszünk, legalább részben ez az, ahogy tudjuk engedni, hogy az Istennek a dicsősége az ránk ragyogjon, vagy rajtunk keresztül. És ez hoz dicsőséget Istennek, amikor mi jót cselekszünk. Lukács 6. 27-től egy hosszú részt, nem fogjuk végigolvasni, de ismerős ez a rész. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségéteket, és nem rögtön az jön, hogy bocsáss meg nekik, hanem tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Ó! Áldjatok azokat, akik átkoznak. És imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Ó! Ez nem annyira tetszik nekem sem. Lépjünk át 33. versre. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, ez jól kezdődik ez a vers, mi a jutalmatok? Az nem annyira jó. Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. 35. vers. Ti azonban szeressétek ellenségéteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsönt, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert, és ez nagyon nem tetszik nekem, mert ő jóságos a hálásoknak, nem? A hálátlanok és a gonoszok irányt. Nem a hívők, bár máshol mondja, hogy a hívőknek is kell, de azt mondja, hogy figyelj, amikor jót tesztek az ellenségeddel, több változást tudsz elérni, mint amikor csak a hívő barátaid között. Gyorsan lépjünk, mert látom, hogy ez nálatok sem annyira akárhogy tetszik ez, akár könnyűnek tűnik nekünk, Jézus összeköti azt, hogy ha mi jót teszünk az ellenségél, van egy ellenségeinkkel, van egy nagy jutalom, ami jár hozzá. Oké, másképp kérdezem. Ki szeretne egy nagy jutalmat? Oké, 9. Most már minek? Mindenki nagyon szeretne. Oké? Ki a legnagyobb ellenséged? Kivel vagy most ellenséges? Melyik keresztény vezetővel? Csoportvezetővel? Feleség? Kivel vagy? Másképp azt mondja, hogy amit tetteink ma, azoknak van örökévaló következményei. Egyszerűen ahogyan mi cselekszünk, ennek van egy hatása, egy örökkévaló hatása az életünkre, a jutalmunkra is. Galátákhoz írt levél 6:10-ben azt mondja, ezért tehát még időnk van, időről van szó megint, még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Oké, na végre jutunk egy olyan ismerős területre, hogy nem csak ellenségekkel, hanem testvérekkel, de azt mondja, hogy ezért tehát még időnk van. De van egy helyes idő, van egy jó idő, hogy jót tegyünk. Ezt mondja Pál. Mikor van az az idő? Még időnk van. Hány ember fog életben lenni 10 év múlva? Ez jó próba. De ezt ti sem tudjátok. Én sem. Lehet, hogy ma vége van ennek. Mikor van az az idő, amíg lehet? Hát végül is a most, nem? Az azt jelenti, hogy ne tervezünk azt, hogy majd 10 év múlva valami jót teszek vele. Mert nem tudod, hogy jut neked ez a 10 év. Egyszerűen még időnk van. Más a fordítás az angolban azt mondja, hogy még lehetőség van rá. És akkor gyakorlatilag az ugyanaz. Nem tudod, hogy mikor, de ma az biztos, hogy ez van adva. És ez van az egyszerű, amíg van lehetőségünk. A görög szó, ami használva van, amíg kairosz van. A most. Amíg most idő van. Amikor idő van jót tenni, akkor kell jót tenni. És egyszerűen azért teszed, mert jó, nem azért, mert kényelmes, még azt se kérdezi az Isten, hogy van kedved. Csak azt kéri, hogy megtedd. És ez azt jelenti, hogy nem rólunk szól, hanem róla szól. Még időnk van. Efezus 2:10 azt mondja, az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézus mire teremtett bennünket? Jó cselekedetekre teremtetett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tudtátok, van egy forgatókönyv az életedre? Nézve. És miből áll ez a forgatókönyv? Isten írta, vannak dolgok, amiket te fogsz cselekedni, más nem tud. Te fogsz cselekedni. Jó dolgokat. azt mondja, hogy az ő alkotása vagyunk, szóval nem csak mi vagyunk készítve, hanem akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetett, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Van egy irány az életünknek. Isten átgondolta, hogy figyelj, Éminek egy olyan jó élete van, olyan jó kitaláltam neki. Egyedül az Éminek kell azt mondani, hogy igen, Uram, szívesen. És ahogy lép ezekbe a dolgokba, egyre jobb lesz az ő élete, egyre boldogabb, egyre kiteljesedettebb. És nem csak az, hanem a hatása itt a Földön, az olyan lesz, hogy azt fogja mondani mindenkinek, mindenki, hogy hú, jön az Imi, az biztos, hogy jó. Amikor az Imi itt van, hú, tök jó dolgok történnek. Szeretném, hogyha fordulnánk egymáshoz, mondd a szomszédodnak, csak nézel rá, ne ijeszd meg, jó? Csak nézel rá, oké? Okay? Mindenki egyszerre, hogy ne, jó? És az legy, én jó cselekedetekre lettem teremtve. Amen. Amen. És akkor most mondd meg neki is, ne ijeszd meg, csak, oké? Okay? Mert lehet, hogy nincsen fölkészülve, te jó cselekedetekre lettél teremtve. Oké. Okay. Ne felejtsd el, hogy teremtve lettünk, hogy Isten cselekedetei, jó cselekedetekre lettünk. Nem az enyém, és nem a tiéd, nem amit mi leülünk, és akkor agyalunk, hanem amit az Isten mutat nekünk, és mond nekünk. Ez fontos megkérdezni magunktól, neked is, nekem is, Uram, ezt megteszem? Tényleg teszem meg azokat a dolgokat, amiket te, amire te készítettél engem? Ami ott vannak, és várnak. Van egy ismerős pár, vagy ismerjük őket, a Boyd család, a Randy és a Kelly. Boyd többször voltak itt is. És a Randy és a Kelly, Randynek meg a Kellynek van egy fajta versenye. És beszélnek is, többször beszéltek erről, hogy úgy képzelik, hogy amikor a mennybe jutnak, akkor látni fogják azok a könyvek, amik vannak írva, amik tele vannak írva, hogy mi készült számunkra. Ők úgy beszélnek arról, hogy dobozok vannak, olyan dobozok, amiket ki kell bontani, azok a jó dolgok, amiket az Isten tervezett számunkra. És Kelly konkrétan azt mondta, hogy Randy, amikor a mennybe jutok, nekem kevesebb kibontatlan, nem, kevesebb kibontatlan dobozom lesz, mint neked. Én szeretnék minden jó dologba belemászni itt az életbe. És akkor Kelly tényleg olyan merész szellemben, hogy ő próbál, ha talál egy igét rá, ő próbál ráállni. Ő szeretne azokba a jó dolgokba járni elő, és előbb megnyitni, kibontani, mint más. Nem azért, mert versenyzik másokkal, hanem ő nem szeretne odajutni. Azt mondta, hogy nem szeretnék odajutni és rájönni, hogy ez várt rám, és én ebben nem jártam. Mert ez már mit segít nekem már a mennybe? Itt kell kibontani. És én azt gondolom, fontos nekünk kérdezni az Urat. Uram, van-e valami, amit te szeretnél, amiben te szeretnél használni? Miért azok a dolgok, amikben te szeretnél használni? És átgondolni, hogy mi az, amit csinálunk, és miért csináljuk, és kiért csinálunk, amit csinálunk. És hogyha ebbe felfedezzük azt, hogy nem használom az ajándékaimat, nem lépek, nem teszek jót, nem keressem a jót, amit tehetek másokkal, hanem csak magamra gondolok, vagy csak a családomra, akkor gondolkodjunk azon, hogy hogyan tudunk változtatni ezen a dolgon. Mert megváltozik a világ körülöttünk, amikor jót cselekszünk, az szerint, amit az Isten mutat nekünk. Még egy pár vers, 1 Tesszalonikus 5:15, azt mondja, vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek egymás irányt, és mindenki irányt. Végre egy ige, amikor mind a kettő van benne. Egymás irányt, és mindenki irányt. Törekedjetek erre. 2 Tesszalonikus 3:16 azt mondja, ti pedig testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ne fáradjatok bele. Mi mit veszünk ki ebből? Hogy valószínű, néha fárasztó jót tenni. Van ember, aki itt házas? Okay. Vagy online? Az egyik az itt van, a másik online. Figyeljetek, amikor nincs jó passzban a férjed vagy a feleséged, és hallod, és hallod, és hallod, és hallod, mondja, mondja, mondja, könnyű jóval válaszolni? Lehet, hogy ez könnyebben megy itt Fehérváron, mint Budapesten, de Budapesten, Berend utca 10-ben nem megy jól. Online, igen, az online, igen. Igen. Figyeljetek, néha nem könnyű jóval válaszolni, jóval. És amikor valaki nem volt kedves veled, és az Úr azt mondja, áld meg őt. Uram, nem is értek egyet vele. Én el tudom képzelni az Úr azt mondja, ez hol van írva, hogy egyet kell érteni? Én nem írtam ilyet. Hanem egyszerűen azért, mert kérem. Ez a jó cselekvés, ez a, ott a görögbe a szó, ott azt mondja, hogy egyszerűen ne fáradjatok bele abba, ami nemes, ami helyes. Gyakorlatilag erről a jó cselekvésben, ami nemes és ami helyes. Titus 3.1 azt mondja, emlékeztest őket arra, ezt Pál mondja a fiatal szolgálónak, hogy mire figyeljen. Jó? És azt mondja neki, hogy emlékeztes őket, azok, akiknek prédikál, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak, az már nagyon nehéz nekünk prédikálni, a felsőbbségeknek, az még nehezebb, engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Őszintén, nagyon sok évtized vagyok az egyházban, és őszintén, mondhatom azt, hogy én nem emlékszem egy prédikációra, amikor bátorítva lettem arra, hogy törekedjek arra, hogy jó cselekedetekre. Menjek ki, és komolyan vegyem azt, hogy cselekedjek jót másokkal. Benne volt a csomagba, de konkrétan, hogy mint egy hallottam azt, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak, felsőbbségeknek, engedelmeskedni, de az, hogy legyenek készek minden jó cselekedetre, legyek készek, keressétek meg a lehetőséget, hogy jó cselekedjetek. Én nem emlékszem, hogy erre a témára hallottam volna egy prédikációt. Szerintem ez az, amit minden hívő tud megcsinálni. Attól függetlenül, hogy tudja, hogy mi az ő elhívása, ez egy része az elhívásunknak. Egy része az örökségünknek. Titus 3.8, hogy pár verssel később, azt mondja, igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Istenben hívők élettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Jók és hasznosak, írja Pál. Egy hívőnek kéne koncentrálni arra, ami jó, ami hasznos. Az, ami egyszerűen prioritizálni az ő életét, mivel hogyha jót cselekszik, akkor hatással lesz ez a körülötte levő világról. Ez pozitív hatással lesz, nem csak hatással lesz a körülöttünk levő világra. Tudnánk több igerészt nézni, mert több is van, de két dolgot szeretném kihozni ezekből a részekből. Az először az, hogy mit jelent jót tenni. Már érintettük ezt arra. Mit jelent jót tenni? Na jó, akkor beszéltünk erről, de konkrétan mit jelent jót tenni? Honnan tudom, hogy jót teszek? És lehet, hogy furának hangzik, de mit jelent ez a kérdés? Nagyon egyszerűsítve, az azt jelenti, hogy jót tenni azt jelenti, hogy a helyes dolgot csinálni a helyes szívvel. A helyes dolgot csinálni a helyes szívvel. Van kedved? Nem érdekes. Ez helyes lenne. És jó szívvel. A helyes dolog az, amit Isten mond. Valami, ami az ő akarata szerint van. Egy helyes szív az a szív, amit megteszi egyszerűen azért, mert Isten kéri. Azért, mert Istennek jó. Azért, mert ez egy nemes dolog. És ez egy jó dolog, és nem a saját dicsőségemért csinálom, hanem azért, mert én tudom, hogy ez segítene Isten ügyének az ő életében. Ha valaki kedves lenne, tudom, hogy ez puhítana az ő szívét. Segítene, hogy ő tudja legalább látni, hogy van valaki, aki szereti őt. És hogyha van egy ember, aki nem tökéletes, lehet, hogy elhiszi, hogy van egy Isten is, aki szereti. Az én életemben volt, amikor sok vendég volt Budapesten, és jársz az utcákon, és mindenhol van koldus. lehet, hogy találkoztál akár utcán, vagy étterem előtt, vagy valahol pályaudvar környékén. És voltak olyan alkalmak, amikor én adtam koldusnak, amikor valaki velem volt. Csináltatok ezt már? Te vagy a hívő, valaki veled van, koldus kér, nagyon sok külföldi. Mit kér? Hát kér pénz. És akkor az ember kivesz a zsebéből, és odaad a koldusnak. Közben gondolok, hogy megtenném ezt, hogyha ő nem lenne itt velem. Őszintén. És volt, amikor rájöttem, hogy hát ez nem szívemből jön, ez azért, hogy ne úgy nézzek ki, mint egy, aki nem érdekli, hogy mi van az embertársával. Megtettem Istenért, vagy megtettem azért, hogy én ne nézzek ki rosszul ebben a helyzetben. Amikor mi megteszünk dolgokat, amikor jó, ahhoz, hogy jó legyen, ez fontos, hogy a szívünk legyen benne. Fontos, hogy egy nemes, egy magasabb célből adunk. Máté 7:21-23 azt mondja, nem mindenki megy a mennyek országba, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, és itt hangsúlyozom, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Aki cselekszi, kinek az akaratát? Az atyának az akaratát is. Sokan mondják majd, nem a te nevedben csináltuk, és akkor a végén ekkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti. Nem jó tevők, gonosz tevők. Isten hogy hívja azt az embert, aki ilyeneket csinál, de nem ő érte csinálja, hanem azért, hogy ne nézzen ki rosszul, vagy más indításból csinálja, azt mondja, hogy ők gonosz tevők. Az azt jelenti, hogy megtehetek egy jó dolgot rossz motivációval, és az, amit teszek, az nem jó, hanem gonosz. Nagyon csendes lett itt. Amikor jót teszünk, kell, hogy Istenről szóljon. Kell, hogy őről szóljon, és kell, hogy megtegyük az ő erejével, az ő indítatásával. És itt látjuk az igazi ok amögött, hogy Isten miért hív bennünket arra, hogy tegyünk jót. Miért van annyi igerész, hogy jót tegyünk. Mert amikor mi jót teszünk, mi kihirdetjük az ő természetét, nem a miénk. Amikor mi teszünk jót, akkor nem rólunk szól, hanem ő róla szól, és azért nagyon fontos, hogy ne legyen közte és a másik ember között bármi negatív hozzáállás, vagy rossz cselekedet. Lukács 6:35-36, mi már olvastunk, ti azonban szeressitek ellenségeitek, tegyetek jót, adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor ti jutalmatok, ti kapni fogtok ebből valamit. Én kérlek, hogy tegyetek jó, mert, és a magasságos fiai lesztek, mert, és itt a mert a legfontosabb rész, mert ő jóságos a hálatlanok és a gonoszok irányt. Isten szeretne mutatni a világnak, hogy ő milyen, azáltal, hogy az ő emberei, akik azt mondja, én meg fogom kapni, nekem nincs kedvem, de tudom, hogy ha az apa boldog lesz, akkor én boldog leszek. És megteszem, még az ellenségeimmel is, nekem már jutalmam lesz, de ő mit fog tapasztalni, amikor az Isten cselekszik az ő életében. És Isten keresi azokat, hol vannak azok az emberek? Kérdezi az Isten, akik egyszerűen azért, mert kérem, kimennek és keresnek lehetőséget. Nem késnek el a jó tevéssel. És vágynak arra, hogy az én dicsőségem látszódjon, és nem ők. Nem csak a jót teszünk, nem csak Isten akaratát teszünk, de hogyha megteszünk egy jó szívvel, akkor olyan gyümölcs lesz, ami meg fog maradni. Olyan gyümölcs lesz, ami már nem rajtunk múlik, hanem Istenen múlik. Ő tovább viszi ezt. Előbb-utóbb szólni fog. Emlékszel, fiam, lányom, amikor küldtem azt a nénit hozzád, ezt a bácsit, azt az ellenségedet hozzád? Akkor nem értette. Most már érted, hogy miért küldtem? És Isten föl fogja hozni, mint egy bizonságtételként. Nem azért tette meg, mert te az ő barátja voltál, te csúnyán beszéltél vele. ő azért tette meg, mert én kértem. És megtette, és lásd, hogy mi történt az életedben. Látod, hogy én mennyire szeretelek még akkor is. Úgyhogy nem csak a jó, nem csak a helyes dolgot kell csinálni, hanem azt kell csinálni, amit az Úr mutat nekünk, mert amikor jót teszünk, akkor Istennek a jósága van kifejezve valakinek az életében. Egy olyan valaki, aki valószínűleg nem úgy ismeri őt, az ő szemüvege nem a jó fajta dioptriás, hogy ő tudja látni Istennek. Szóval első dolog, amit látunk ebből, az, hogy jót tenni, az azt jelenti, hogy az Istennek a szívével, az ő időzítésében. A másik az, hogy, és ez fontos, lássuk, hogyan tudunk mi jót tenni, és nem elfáradni. Volt, aki már elfáradt, vannak, tudom, minden közösségben vannak azok az emberek, akik mindenkinek segítenek. Van itt ebben a közösségben egy-két ilyen ember? Hogyha ilyen ember, jó, oké, gondolom, hogy van, és az alázat miatt nem kérem, hogy mutassatok arra az emberre, bár biztos, hogy jól esne neki, de hogy lehet elkerülni azt, hogy kimerülünk a jó megcselekvésében? Vagy hogy lehet leküzdeni, urá lenni a fáradtságon? Mit csináljunk, amikor régen segítettem sok embernek, de annyira belefáradtam, nem érzem, hogy tudok tovább lenni. Van-e valami, ami segít? Én azt gondolom, két dolog van. Az egyik az, hogy mi legyőzünk a fáradtságot a jó tevésben azzal, hogy mi az Úrra várunk. Az Úrra várunk. Ézsaiás 40:30-31 azt mondja, elfáradnak és ellánkad az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bízik, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lánkadnak, meg járnak és nem fáradnak el. A héber szó, ami a várás, vagy a bízni itt, azt jelenti angolul várni, de a héberben ez azt jelentheti, hogy várni, néznek, előnéznek, szóval várakoznak, vagy reménykednek. Van olyan fordítás, ahol ez a szó van fordítva, azok, akik reménykednek az Úrban, vagy várják az Úrat, vagy bíznak az Úrban. És ez egy folyamatos ige. Nem csak az, aki leül szombat este, mert szeretne gyűjteni erőt vasárnapra, hanem aki folyamatosan vár az Úrra, aki folyamatosan az Úr elé megy, és azt mondja, figyelj, szükségem van arra, én várom azt, hogy te jöjjél és érints meg. Azok találkoznak az Úrnak az erejével. Ez kicsit, mint az Új Szövetségben, amikor azt mondja, hogy keressétek. Az a keressétek, ez egy folyamatos jelen. Keressétek. Meddig? Addig, amíg nem találod. Folyamatosan keresed. És Isten szeretne, szeretne megadni ezt nekünk. És szeretne, hogyha mi megtalálnánk azt, amit keresünk. Úgyhogy az erő, ami így jön, akkor jön, amikor mi keresjük így az Urat, amikor várjuk az Urat, és ha erőt vágyunk a jó tevésben, akkor fontos, hogy várjunk az Urat. Másik az, hogy hogyan tudunk nem elfáradni. És én azt mondom, bátorításon keresztül. Ha te ismersz valaki, aki szokott jót tenni, hidd el, ez kivesz belőle. Lehet, hogy te kívülről azt látod, egyszerűen ő másképp van teremtve, mint én. De higgyetek el, hogy neki szüksége van bátorításra. Mert sokszor ilyen emberek adnak még akkor is, hogyha senki nem szól, senki nem mondja azt, hogy köszönöm, és csak szolgálnak, és jön az ellenség, ez azt mondja nekik is, hogy na mire jársz ezzel? Valaki észreveszi egyáltalán. Te olyan hülye vagy. Tudjátok, hogy Sátán használja ezt a hülye szót. Jó, nem én mondom, de Sátán, jó? Oké, jó. Zsidókhoz írt levél 10:23-24 azt mondja, a reménység hitvallásához szilárdon ragaszkodjunk, mert ő az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymás kölcsönösen mire? Szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. A buzdítás az mire kell, hogy szóljon? Figyelj, ne add fel, szeress továbbra is. Ne add fel a jó cselekvést is. Mondja az írója itt a zsidókhoz írt levélnek. Miért kell buzdítani egymást jó cselekedetekre? Lehet, hogy azért, mert nem mindig könnyű. Lehet, hogy azért, mert néha ki kell lépni, olyat kell tenni, ami nem könnyű. Néha hitben lépünk ki, és nem tudjuk, hogy ez segíteni fog, vagy nem. Volt, amikor te segítettél valakinek, és reménykedtél abba, hogy ez segítség lesz, de nem voltál benne biztos. És csak bizonytalan voltál, de mégis megtetted, mert úgy érezted, hogy ez helyes. Volt? Oké, most már csak most három ember van. Oké, tartsatok ki, mindjárt vége. Jó? Egyszerűen néha nem biztos, hogy mi lesz a végeredmény. Ez olyan, mint a magvetés. Reméled, hogy valami fog kijönni belőle. De figyeljetek, amikor jót cselekszünk, ezt az Úrnál kell hagyni. Uram, megtettem. Innentől a te dolgod. És néha úgy kell bátorítani egymást. Figyelj, nagyon jó, hogy te kilépsz. Bátorítalak téged. Lépjek ki. Ez segítség. És főleg, hogyha veled tesznek jót, nyugodtan mondd meg, ez annyira bátorított engem. És amikor valaki belép az életedben, és bátorítással bátorít téged, hogy tedd ezt a jót továbbra is, akkor nem marad az a közömbösség az életedben, nem tud urá venni az életednek. Példabeszédek 11.25 azt mondja, a mással jót tevő ember bővölködik, és aki mást felüdít, maga is felüdő. A mással jót tevő ember. Jótevésről van szó. Érdekes, amikor mi bátorítunk valaki más, amikor jót teszünk mással, valami szellemi dolog történik. A szellemi az, hogy egy erő jön hozzánk. Ha erőtlennek érzed magad, javasolhatok valamit? Lehet, hogy neked kell keresni valaki mást, akit bátoríthatsz. De Uram, én azt szeretném, hogyha én olyan állapotban vagyok, hogy mindenki jöjjön hozzám, küld hozzám 26 ember, hogyha jó úton vagyok, mondd meg, alabástromban egy hónapig megyek, ha mindenki azt mondja, akkor nem. Mi lenne, hogyha te keresnéd valakit, és oda mennél hozzá? Jót tenni, jót cselekedni, az megváltoztatja a világ körülöttünk. Egy történettel szeretnénk befejezni, ami beszél a jó tevésnek az erejéről. És amikor fiatal voltam, a szüleim, a gyülekezetbe, ahova jártunk a szüleimmel, volt a prédikátor a gyülekezetben, és ő nem tudott élni, kis közösségekben nőttem fel, és nem tudták fizetni, valamennyit adták a lelkésznek, de általában volt polgári munkája, és a Buddy-nak hívták, Buddy Neil, a Buddy dolgozott egy autó kereskedőnél, eladta az autókat. És a nagyon kedves ember volt, nehéz volt neki abban a szakmában dolgozni, mert annyira kedves volt, ha valaki azt mondja, hát nekünk nincs pénz, hát imádkozok, értetek. És akkor ő több időt töltött azzal, hogy lelkészként ott, és akkor mondták, hogy el kell adni több, szóval ilyen, jó, szóval akkor a Buddy ez nagyon kedves volt. Viszont ott volt egy Jim nevű ember, Jim Chicagóból jött. A Jim azért kellett menekülni abban a kicsi városban, ahol mi éltünk, város 9000-en laktunk, Chicagóból 9000 fős kis közösségecskébe menekült, azért mert, hogy mondjam, nagyon ismerős volt ő Chicagóban. Nagyon szervezetten bűnözött. És egy olyan helyre kellett menni, ahol senki nem ismeri őt, és esély sincs, hogy ismerjék. És akkor mafiába volt, és menekült délen, és a Buddy, amikor találkozott vele, nagyon kedves volt vele. És beszélt vele, és ez rendkívül módon idegesítette a Jim. Hogy mi ez az a vidéki senki, az állandóan beszél hozzám, tudja, hogy én a nagyvárosból jöttem, és nagyon-nagyon idegesített. Olyannyira, hogy ő direkt kezdett olyan beszédeket beledobni, amikor a Buddy jött, akkor beledobta. A más nem hallja, de ő hallja, a prédikátor hallja ezt a beszédet. És akkor, amikor amikor ez nem működött, akkor kezdett olyan vicceket mesélni, ami nem is kétértelmű, hanem eléggé durva, amin egy prédikátornak kéne pirulnia, és elmenni. És akkor egyszerűen a Bari folyamatosan kedves volt vele. És ez egyre jobban idegesítette őt, és jött az a nap, amikor már kiszakadt a cérna, és annyira mérges volt, ő mesélte ezt a történet, ez nem az én, mert azt mondjam, aznap én akartam rugni a fenekét. Úgyhogy belökte őt egy kis szobába, ott a kereskedőnél, és zárta az ajtót, hogy most meg fogja őt verni, ezt az embert megverni. És egyszerűen elege volt, hogy akármit csinált, hogy meggyalázza őt, vagy szégyenbe hozza, ez az ember mindig csak mosolygott, kedves volt, és megkérdezte, hogy valamibe tudok segíteni, hogy mit nem ért ez a hülye, hogy értitek? És akkor abban a teremben bezárta az ajtót, és fordult, és vörös volt, olyan mérges volt, és újra mutatott, és azt mondja, te nem vagy normális, ma megtanítalak. És akkor Bari csak ott állt, és mosolygott. És akkor egyszerűen azt mondja, te miért nem harcolsz vissza soha? És nézett rá, és ahogy a Bari nézett rá, azt mondta, ő mesélte, hogy egyszerűen valami szakadt belül. És kezdett sírni. Ez a nagyon kemény mafiózó. Egy ilyen vidéki farmer fiú, aki csak kedvességgel, jó tevéssel, szeretettel volt felé. Egyszerűen valami megtört ebben a kemény embernek az életében. És kezdett sírni. Sírásból bőgés volt. És egyszerűen esett a térdeire. És aztán azt mondja, hogy utána észrevettem, hogy hatalmas kezek voltak körém. És ott van ez a vidéki bunkó ember, és ő is a térdén van, és csak átölelt engem. Azt mondja, abban a pillanatban éreztem, hogy hazaérkeztem. Nem. Pár perccel később a Buddy vezette őt Krisztushoz. Megtért ott, abban a szobában. És egy pár héttel később bemerítkezett abba a kis vidéki gyülekezetben, ahol senki nem ismerte őt, és Krisztus testének a részével vált. Miért történt ez? Mi volt az a hatalmas dolgot? Mi az a szellemi harc, ami folyt azért, hogy ő megtérjen? Egyszerűen egy ember úgy döntött, hogy ő jóval fog válaszolni a rosszra. Ő jót fog cselekedni. Ő segíteni fog, amennyire tud. És akárhogy reagálta a Jim, akárhogy viselkedett, Buddy azt csinálta, amit csinált, egyszerűen, mert ez volt a helyes dolog. És most, ma mind a ketten a mennyben vannak. Mind a ketten hazaköltöztek, és ott vannak a bárány körül, azzal az egyel, aki küldte a fiát, hogy jót tegyen bűnösökkel. Azért, hogy mi is Istennek a fiai lehetünk. Mi az eredménye, mi a hatása a jónak. Isten van fölemelve, és megváltozik az emberi élet itt a Földön. Ez a jó tevésnek a hatása a mi világunkban. Úgyhogy még egyszer szeretnék nektek mondani, amit mondtam az elején. Három dolgot, a jó cselekvését ne hagyjunk abba. A jó cselekvésében ne fáradjunk el, és csináljunk tovább azt a jót, amit tudjuk, hogy tennünk kell. Tegyük ezt meg Istenért, egyszerűen azért, mert ez helyes. És tudd meg te is, meg én is, hogy ez az Istennek az akarata. Ez tetszik Istennek. És egy ígérettel szeretnék befejezni. Mi történik, hogyha kitartok ebbe, még akkor is, hogyha elfáradtam. Van-e értelme? Galátákhoz írt levél 6.9-ben azt mondja, a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Van egy jutalom, ami jár, azoknak, akik nem adják fel. Akik megteszik egyszerűen, mert jó a jó cselekvésében, pedig ne fáradjunk el. Mert a maga idejében aratunk majd, ha még nem lankodunk. Imádkozunk, és két dologért szeretném. Az első ima a tiéd lesz. Hogy Uram, van-e valami, amit te szeretnéd, hogy te tennék? Valami jó? Akár ma. És adjunk egy lehetőség. Lehet, hogy az Úr mond neked, hogy hívd föl ezt az embert, vagy írjál egy levelet, vagy beszéld meg ezzel az emberrel egy időpontot. Menjél hozzá. Nem tudom, hogy mit fog mondani. Én szerintem fontos, hogy adjunk egy esélyt az Istennek, hogy szóljon a szívünkhez, hogy van-e valami jót, amit tehetünk, akár ma.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.